0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Csúszik a zöldségek és gyümölcsök régóta várt áfa csökkentése. Új bértábla és több szabad nap jöhet a rendőröknél. Munkahelyi hőhatár bevezetését sürgetik a tartós kánikula miatt. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes hétvégét, és ezen a hétvégén is rekkenő nyári a hőségre lehet számítani, a strandok nagyon nagy kihasználtsággal működnek, és a úton lévő járművezetők fokozott figyelemmel közlekedjenek, parkolás, megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék. Parkosított területen ne parkoljanak, függetlenül, hogy nagyon sok helyen már ki van sülve a fű, viszont a törvény, illetve a szabályok értelmében parkosított területen megállni tilos. Az utóbbi napokban több esetben is intézkedtek a közterületfelügyelők, illetve a rendőrök a szabálytalan parkolókkal szembe. És nagyon sok esetben úgy álltak meg a strandok közelében, hogy akadályozták a folyamatos haladást. Erre is tessenek nagyon vigyázni, ügyelni, kedves közlekedők. Nagyon sok a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon. Debrecen és Nyíregyháza között a 4-es számú főútvonalon rengeteg motorkerékpáros közlekedik, többször 4-en, 5-en, 6-an, sőt 8-an is hosszabb utat terveznek, azaz a túramotorozással kapcsolatos szabályok betartására kérjük a motorosokat, és balesetmentes további közlekedést a viszonthallásra.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Idén már alig ha csökken 5%-ra a zöldségek és gyümölcsök áfája Magyarországon. Bona Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint ugyanakkor a kormány továbbra is tervezi a jelenlegi 27%-os adókulcs jelentős csökkentését. A halasztás egyik oka a költségvetés helyzete. Az intézkedés ugyanis éves szinten 162 milliárd forintos bevétel kiesést okozhat. Emellett olyan ellenőrzési rendszert szeretnének kialakítani, amely biztosítja, hogy az áfa csökkentés való megjelenjen a fogyasztói árakban is. Mintegy 90 ezer rendőr hiányzik jelenleg a magyar rendőrség állományából, miközben évente további 600-800 fővel csökken a létszám. Erről Pósfai Gábor miniszter beszélt a Magyar Hangnak. A tárcavezető szerint ugyanakkor csaknem 901-kori rendőr már jelezte, hogy ismét felszerelne, közülük eddig tucatnyian tértek vissza a szolgálatba. A belügyminisztérium a rendőri életpálya átalakításán is dolgozik. Új bértáblát készítenek, amely érezhető béremeléssel és több szabad nappal járhat. A javaslat augusztus végéig terjesztik a kormány elé. Hosszabb távon új nyugdíjrendszer bevezetését is tervezik, emellett csökkentenék a rendőrökre háruló adminisztrációs és jelentési terheket is. Kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új rendszer elsősorban azoknak a vállalkozásoknak jelent alternatívát, amelyek jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek. Ide tartoznak például a kiskereskedelmi üzletek, éttermek, szálláshelyek, taxisok, gyógyszertárak és konditermek is. Magyarországon egyébként jelenleg több mint 200 ezer online pénztárgépet működtetnek, ezeket nem kell azonnal lecserélni. A jelenlegi berendezések 2028. július 1-ig még használhatóak. A NAV ugyanakkor azt javasolja a vállalkozásoknak, hogy időben kezdjenek felkészülni az átállásra. Átalakítja a tankerületi rendszert a kormány, ha az iskola igazgatók pedig visszakapják munkáltatói jogaikat, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tankerületi vezetők jelenlegi megbízatása megszűnik, a pozíciókra pedig nyílt pályázatot írnak ki, amelyen a korábbi vezetők is indulhatnak. Az új vezetőkről várhatóan október végén döntenek. A Klebersberg központ egyelőre megmarad, de átvilágítják, majd oktatásfejlesztési háttérintézménnyé alakítják. Lannert Judit szerint az előző kormány idején olyan finanszírozási problémák is előfordultak, hogy a pedagógus bérekre szánt forrásokból kellett átcsoportosítani az intézmények mindennapi működésére. Munkahelyi hőmérsékleti határérték bevezetését sürgeti a Magyar Szakszervezeti Szövetség a tartós kánikula miatt. Az érdekképviselet szerint az extrém hőség már a komoly munkavédelmi kockázattá vált. A szövetség azt javasolja, hogy szabadtéri és zárt munkahelyeken is határozzanak meg olyan hőmérsékleti értékeket, amelynek elérésekor korlátozni vagy meghatározott időre be kell szüntetni a munkavégzést. Emellett minden dolgozó számára ellenőrizhető hőmérsékletmérést biztosítanának. A szakszervezet azt is törvényben rögzíteni, hogy a hőség miatt elrendelt pihenőidőért a munkavállalókat ne érhesse anyagi hátrány. Csaknem 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció hazánkban. Júliusban átlagosan 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony éves inflációs adatot legutóbb közel 1 évtizede mértek. A mostani érték az elemzői várakozásnál is kedvezőbb lett. A részletes adatok ugyanakkor árnyaltabb képet mutatnak, miközben több alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Kedden dönthet az országgyűlés Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejének lerövidítéséről. A tisztségről július 22-én lemondott legfőbb ügyész azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én érjen véget. A törvény szerint a lemondási idő alapesetben 6 hónap, de ennél rövidebb időben is meg lehet állapodni. Ha lennél Nagy Anikó az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök már benyújtotta az erről szóló határozati javaslatot, amely felkerült a keddi ülés napirendjére. Több tanévet is igénybe vehet a szabad tankönyve választás teljes visszaállítása hazánkban. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium már megtette az első lépést. A tankönyv kínálat bővítésére kiírt pályázatra 826 kiadvány érkezett. Romankovics András, a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének alelnöke szerint a valódi szabad választáshoz azonban a teljes rendszer átalakítására szükség lehet. Felül kell vizsgálni ugyanis az engedélyeztetést és akár a nemzeti alaptantervet is. A szakember szerint az új könyvek megírása, kipróbálása, engedélyezése és iskolába jutása miatt a teljes átállás több tanévet vehet igénybe. Országos ellenőrzést indított a nemzetközi konyhát kínáló vendéglátó helyeken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok bevonásával elsősorban a gyrosz és dönerárusokat, valamint az ázsiai, indiai és sushi éttermeket vizsgálják. Az ellenőrök egyebek mellett az alapanyagok tárolását, a hűtési lánc fenntartását, valamint az allergének megfelelő jelölését ellenőrzik. A fokozott vizsgálatot a tavalyi tapasztalatok is indokolják, ugyanis 155 távol-keleti vendéglátóhelyből 126 esetében indult hatósági eljárás, 18 helyen pedig fel is függesztették a működést. Szabolcs-Szatmár-Berekben és Hajdú-Biharban is kiemelkedően magas az illegális cigaretták aránya, derült ki a KPMG friss európai jelentéséből. A fekete piac elsősorban Kelet-Magyarországon erős, miközben országosan javult a helyzet. Tavaly a Magyarországon elszívott cigaretták valamivel több mint 10%-a származott illegális forrásból, szemben az egy évvel korábbi 13,5%-kal. A becslések szerint 2025-ben mintegy 610 millió szál hamisított vagy csempészett cigaretta fogyott Magyarországon. A fekete piac miatt az állam közel 50 milliárd forint adóbevételtől eshetett el. A jelentés szerint az illegális dohánykereskedelemben egyre nagyobb szerepet kap az internet és a közösségi média is. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter 2 miniszteri biztost nevezett ki, megbízatásuk legfeljebb 2 évre szól. Zoltán Péter feladata az agrár stratégiai és kommunikációs teendők mellett azoknak a korábbi ügyeknek a kivizsgálása, amelyeknél polgári vagy büntető jogi felelősség is felmerülhet. Ennek érdekében adatokat és iratokat kérhet be az érintett szervezetektől, jogsértés feltárása esetén pedig kezdeményezheti a szükséges jogi lépéseket. Zakar Péter közben az élelmiszerlánc felügyelet és az agrárigazgatás összehangolásáért felel. Mindkét miniszteri biztos munkáját Bóna Szabolcs irányítja. A budapesti rendőrfőkapitánysághoz került a Széjártó Péter BYD-hoz igazolása miatt tett feljelentés. Tényi István vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt tett bejelentést, amelyet először a fővárosi nyomozóügyészség vizsgált meg. Az ügyészség szerint a feljelentésben foglaltak felvethetik a vesztegetés elfogadásának gyanúját, az ügy elbírálására azonban a BRFK rendelkezik hatáskörrel. Szijjártó Péter még júliusban mondott le országgyűlési mandátumáról, miután bejelentette, hogy a kínai BYD autógyártónál folytatja pályafutását, így már mentelmi joggal sem rendelkezik. Fontos ugyanakkor, hogy egyenlőre feljelentés vizsgálatáról van szó, Szijjártó bűnösségét nem állapították meg. Mától másodfokúra mérsékelték a riasztást, amely egészen kedd éjfélig lesz érvényben. Az előttünk álló napokban valamelyest csökkenhet a hőmérséklet, ha tartósan meleg, azonban továbbra is fokozott terhelést jelenthet a szervezetünk számára. A szakemberek ezért azt kérik, hogy mindenki ügyeljen a rendszeres folyadékpótlásra. Fontos, hogy ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk, hanem a nap folyamán folyamatosan pótoljuk az elvesztett folyadékot. ajándékot, lehetőleg vízzel. Bruttó 322.800 forintra csökkent Lázár János júliusi országgyűlési képviselői tiszteletdíja, miután a hónapban a parlamenti szavazások 90%-án nem vett részt. Az igazolatlan távolmaradások miatt a házelnök a hiányzások arányában csökkentheti a képviselők illetményét. Szijjártó Péter volt külügyminiszter, ennél is kevesebbet, bruttó 265.554 forintot kapott. Ő július közepén lemondott parlamenti mandátumáról, a hónap első felében pedig egyetlen szavazáson sem vett részt. Pócs János és Hankó Balázs illetménye több mint 1 millió, Orbán Balázsé pedig 848.000 forinttal csökkent. Az igazolt például egészségügyi okokból történő távolmaradás ugyanakkor nem jár automatikus fizetés csökkenéssel. Két részletben kapják meg a családok az idei iskola kezdési támogatást. A gyermekenként összesen 100.000 forintos segítséget nem kell külön igényelni, és adót sem kell fizetni utána. Az első 50.000 forintos részletet a Magyar Államkincstár még a tanév kezdete előtt automatikusan folyósítja majd, ugyanazon a módon, ahogyan a családi pótlékot is. A támogatás második felét novemberben kapják meg az érintett családok, ez azonban már utalvány formájában érkezik. Az iskola kezdési támogatásra idén mintegy 400.000 gyermek jogosult. Sáskák veszélyeztetik a mezőgazdasági területeket Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a kialakult helyzet miatt több növényvédőszer használatára is szükséghelyzeti engedélyt adott ki. A problémát a rendkívüli meleg és száraz nyári időjárás súlyosbítja, amely kedvez a marokkói, az olasz és a vándorsáska elszaporodásának. A kártevők elsősorban az aszályos alföldi térségeket, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereget is veszélyeztetik, de nagyobb távolságokra is képesek eljutni. A sáskák főként a zöldségkultúrákban, valamint a kertészeti és szántóföldi növényállományban okozhatnak jelentős károkat. Két alkalommal is meglőtte ismerősét légpuskával egy férfi Záhony térségében. Az ügyészség szerint a 20-as évei végén járó vádlott először egy udvaron lövöldözött szórakozásból, majd 10 méteres távolságból hátba lőtte ismerősét. A lövedéket kórházban kellett eltávolítani. Néhány nappal később ismét együtt voltak, amikor a férfi arra kérte ismerősét, hogy 20 méterre helyezzen el egy céltáblát. Még annak felrakása közben elsütötte a légpuskát, és a sértett kezét találta el. Mindkét sérülése 8 napon túlgyógyult. Az ügyészség most súlyos testi sértés miatt emelt vádat és közérdekű munka kiszabását indítványozta. Új vasúti megállót alakítanak ki Debrecen északi részén, ami a Nyíregyháza felől érkezők utazását is jelentősen lerövidítheti. A megálló a Kassai út végénél a köztemetővel szemben épülhet meg, a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonal tervezett felújításakor. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közlése szerint így a Nyíregyháza vagy éppen Mátészalka felől érkezőknek nem kell majd a debreceni nagyállomásig utazniuk. Az új megállónál buszokra és trolikra lehet majd átszállni, így gyorsabban elérhetővé válhat többek között a Kassai úti egyetemi kampusz, a Nagyerdő és a Csapó utca környéke is. Új sebesség lassító burkolatokkal találkozhatnak az autósok Nyírszőlősön, a Sugár utcában ugyanis három helyszínen térkőből kialakított lassító felületeket építettek, amelyek a 30 km/órás sebesség korlátozás betartását segítik. Az új forgalom technikai elemek célja, hogy mérsékeljék az áthaladó járművek sebességét és biztonságosabbá tegyék a közlekedést az érintett útszakaszon. Az autósokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek a Sugár utcában és tartsák be a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Többet vásároltak a magyarok júniusban, mint egy évvel korábban, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból. A kiskereskedelmi forgalom volumene éves összevetésben a naptárhatástól megtisztítva 3%-kal emelkedett. Az élelmiszerüzletekben közel 2%, a nem élelmiszer kiskereskedelemben pedig több mint 5%-kal nőtt a forgalom. Kiemelkedően csak nem 8%-kal bővült a gyógyszerek, gyógyászati termékek és illatszerek értékesítése is. Üzemanyagból ugyanakkor valamivel kevesebb fogyott, mint tavaly júniusban. A magyarországi kiskereskedelem forgalma egy hónap alatt 1780 milliárd forintot ért el. Ezek voltak a régió és Nyíregyháza a legfontosabb információi. Én hamarosan jövök újra a legfrissebbekkel, addig is kellemes rádiózást kívánok.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Donkó Lászlót hallják. 3 góllal nyert Debrecenben a Köbenhavn labdarúgó konferencia ligában, bár nem játszott alárendelt szerepet a DVSC, a dán rekordbajnok érvényesítette a papírformát, és 3-0-ra győzött. A visszavágót a jövő héten rendezik Kopenhágában. Újpestről érkezik a Deac új igazolása. Kovács Alex az elmúlt 5 szezonban a Lila Fehérek játékosa volt. A 25 éves jégkorongos 2018-ban mutatkozott be a felnőttek között a fehérvári titánok csapatában. 15 Erste-liga a mérkőzésen 1 gólt és 2 gólpasszt adott. A 2020-21-es szezonban szintet lépett és folyamatosan lehetőséget kapott. Ezt követően igazolt Újpestre, ahol 5 idényen át erősítette a fővárosi csapatot. 6 alkalommal húzhatta magára a felnőtt válogatott szerelését. A 2025. november 7-i Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen gólt is szerzett. Szombaton rendezik a labdarúgó NB3-ban a Nyíregyháza Spartakusz 2 Deac összecsapást. A nagy hőség és az energiatakarékossági szempontok miatt a második fordulót elhalasztották, így egyik gárda sem lépett pályára szerdán, azonban a hajdúságiak múlt hétvégén is meccseltek, a MOL Magyar Kupa első körében 3-1-re gyűrték le az Egert. Az előző szezonban a Deac mindkét találkozót megnyerte a nyírségiek ellen, előbb 2-1-re, majd pedig 3-1-re győztek a fekete-fehérek. A debreceniek egyik nyári igazolása Címer Nyitrai Ádám éppen a Spari 2-től érkezett, ahol összesen 47 NB3-as mérkőzésen 16 gólt szerzett. Visszatérhet Nyíregyházára Gregory Costa, a futsal játékos játszott már a stúdióban, és a 2023-24-es szezonban a bajnokság gól királya lett. A brazil légióssal folynak egyeztetések, és információink szerint rövidesen megállapodás is születhet. A tervek szerint a másik brazil légióssal, Manekával is hosszabbít a klub. A felkészülés már elkezdődött, sok fiatal csatlakozott a kerethez. A bajnokság 2 hét múlva indul, a stúdió első meccsén idegenben lép majd pályára az MFA ellen. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
1: Ma igazi nyári idő várható a térségben, sok napsütéssel és csak kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge, időnként mérsékelt lesz. Délután 32 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszafogottabban indult az albérlet piaci roham. Kenőpénzt ajánlott a pénzügyőröknek egy hamis nap szemüvegeket szállító férfi. Visszaesett a dízel autók iránti kereslet a használt autópiacon. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Országosan egyelőre visszafogottabban indult az albérletpiaci főszezon a ponthatárok kihirdetése után, de több egyetemvárosban erősen nőtt a kereslet. Az ingatlan.com adatai szerint a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma országosan csak 6%-kal emelkedett, miközben Szegeden 66, Debrecenben 47, Nyíregyházán pedig 30%-os ugrást mértek. A kínálat közben szűkült, egy év alatt közel 9%-kal kevesebb kiadó lakás jelent meg a piacon. Budapesten 260 000 forint volt a kiadó lakások mediánbérleti díja július végén. Debrecenben 220 000, Szegeden 215 000, Győrben és Székesfehérváron 200 000, Pécsen 183 000, még Miskolcon 130 000 forint körül alakult a középérték. Hamis napszemüvegeket foglaltak le a NAV pénzügyőrei Budapesten a Golgota úti piac közelében. A járőrök egy magyar rendszámú furgont ellenőriztek, amelyben két vietnámi férfi utazott. A raktér átvizsgálásakor dobozokból és zsákokból nagy mennyiségű ismert márkajelzésekkel ellátott napszemüveg került elő. A NAV szerint a termékek minősége, csomagolása és a bemutatott iratok alapján egyértelmű volt, hogy hamisítványokról van szó. Amikor a sofőr nem tudta igazolni az áru eredetét, 2-3 millió forintot ajánlott fel a pénzügyőröknek, hogy elkerülje az eljárást. A járőrök ezt visszautasították. Összesen 1788 hamis napszemüveget foglaltak le, az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése és hivatali vesztegetés gyanúja miatt indult eljárás. Tovább csökken a dízelautók népszerűsége a hazai használt autópiacon, miközben egyre többen keresnek elektromos és hibrid modelleket. A friss júliusi piaci adatok szerint a dízel üzemű személyautókra érkező érdeklődések száma egy év alatt közel 9%-kal esett vissza, így havi 129 000-re csökkent. A benzines autók továbbra is stabilan vezetik a piacot több mint 205 000 érdeklődéssel. A villamosított hajtásláncok viszont látványosan erősödtek. Az elektromos és hibrid autók iránti kereslet több mint 30%-kal nőtt és megközelítette a havi 49 000-et. A szakértők szerint a vásárlók egyre inkább a kiszámítható fenntartási költségű, modernebb megoldások felé fordulnak. Az energiaellátással kapcsolatos bizonytalanságok ismét ráirányították a figyelmet az otthonok energiahatékonyságára. Pénzügyi szakértők szerint egy jól megtervezett korszerűsítés nem csak a havi rezsiköltséget csökkentheti, hanem az ingatlan értékét is növelheti. A legnagyobb megtakarítást jellemzően a szigetelés, a nyílászáró csere, a fűtés korszerűsítés, a hőszivattyú telepítése vagy a megújuló energiaforrások használata hozhatja. A felújításokhoz több finanszírozási forma is elérhető, például állami támogatások, lakáscélú hitelek, zöld hitelkonstrukciók vagy személyi kölcsönök. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a hiteltípusa és a banki ajánlat kiválasztása milliós különbséget jelenthet a teljes visszafizetésben. Folytatásban hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, ha a délután második felében erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Egy-egy futó zápor zivatar előfordulhat. A reggeli órákban 15-16 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Jó reggelt és csodás vasárnapot kívánok minden kedves anyukának, apukának és a kis családi csapat minden tagjának. Ez itt a Hello Anyu családi magazin, én pedig Sipos Marianna vagyok. Ha augusztus 9-e, akkor ma elsősorban az emődöket köszöntjük nagyon sok szeretettel a névnapjuk alkalmából, de ne feledkezzünk meg a hágárokról, a jánosokról és a rolandokról sem. Ami a jeles napokat illeti, tudtátok, hogy ma van a Magyar Állatkertek napja is, úgyhogy ha még nincs meg a vasárnapi program, egy családi séta a legközelebbi állatkertben tökéletes választás lehet. Ráadásul a régiek szerint a nyárutó ezen időszakában már érdemes félszemmel az eget figyelni. A népi babona úgy tartja, ha a mai napon a fecskék elkezdenek gyülekezni és alacsonyan repülnek, a korai hűvös őszi napok bizony már a kanyarban vannak, de se baj, mi még kihasználjuk a kánikulát, úgyhogy tartsatok velünk a következő másfél órában is. Először is megnézzünk, mi az az öt elengedhetetlen dolog, amit mindenképpen be kell dobni a táskába, ha nem akarjuk, hogy a családi strandolás, hát hogy is mondjam, egy komplett túlélő túrába torkoljon, aztán leleplezzük a közétkeztetés nagy rejtélyeit, kiderül, hogy miért nem elég a 10 órai egy korgógyomrú gyereknek, és miért kell harcolni azért, hogy az ebéd szünet ne egy 15 perces gyorsevő verseny legyen az iskolában. Beszélünk arról a kényes témáról is, hogy vajon bűntudatot kell-e éreznie annak a szülőnek, aki a nyáron egyedül vagy a párjával kettesben szeretne kicsit feltöltődni. Előjáróban annyit sugok, hogy egyáltalán nem. Aztán elhozzuk a legolcsóbb és legkevesebb stresszel járó nyaralási tippet, vagyis kipróbáljuk, milyen a kerti kempingezés a gyerekekkel, ahol garantáltan nem hagyjátok otthon a kedvenc plüssállatot. Végül pedig megnézzük a legfrissebb híreket arról, hogy a nyári hőség miatt hogyan szabhatja át a minisztérium a jövőbeli tanéveket és szünetek hosszát. Maradjatok velünk, indítsuk könnyedén és vidáman ezt a vasárnap reggelt, itt a Sunshine FM-en.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Augusztus közepére készülhet el a várólista csökkentő program. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Teljesen átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. A döntés értelmében megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig 2027. január 1-től közvetlenül az oktatási és gyermekügyi minisztériumhoz kerül. Augusztus 20-án nyílt pályázaton hirdetik meg az összes tankerületi igazgatói posztot, a kiválasztott vezetők pedig 5 évre kapnak megbízást. A kormány szerint az átvilágítás súlyos működési problémákat tárt fel, ezért egyszerűbb, gyorsabb és láthatóbb rendszert alakítanak ki. A cél az, hogy az iskolák önállóban működhessenek, a pedagógusok pedig nagyobb figyelmet fordíthassanak a tanításra. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány a két napos kormányülés első felében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a döntés a mostani energiaválság tapasztalataira is reagál. A terv része az energiatároló kapacitások bővítése, az elektromos hálózat fejlesztése, valamint szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházások előkészítése. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítanák meg. Magyar Péter azt mondta, a beruházásokat úgy alakítaná ki, hogy azokból a magyar állam és az érintett települések anyagilag is profitáljanak. A részletekről későbbre ígért szájékoztatást a miniszterelnök. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint csaknem 36 ezeren várnak több mint 60 napi csípőprotézis, térdprotézis vagy szürkehályog műtétre. Ez egy év alatt mintegy 21%-os emelkedés jelent. A szakemberek szerint a hosszú várakozás hátterében elsősorban a szakemberhiány és a korlátozott műtéti kapacitás áll. A kormány célja, hogy 2027 végére jelentősen rövidüljenek a várólisták. Ennek érdekében augusztus közepére átfogó intézkedési program készülhet, amely a tervek szerint a legnagyobb betegszámot érintő beavatkozásoknál hozna gyorsabb ellátást. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalmi érettségi vizsga átalakításának előkészítése. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium új tétel előkészítő bizottságot állított fel, amely a módosítások részleteit dolgozza ki. A tervek szerint csökkentik és egyértelműsítik a középszintű követelményeket, pontosabban meghatározzák az egyes feladattípusokat, és nagyobb szakmai szabadságot adnának a magyar tanároknak. A nyár végén széles körű szakmai egyeztetés kezdődik a tervezett változtatások. A végleges szabályozás várhatóan ősszel jelenhet meg az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan. A cél egy átláthatóbb, kiszámítható vizsgarendszer kialakítása.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sajnos hamarosan itt a parlagfű pollen szezonja, sokfelé alacsony helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Mindemellett időjárási front nincs felettünk, de a többfelé szeles időben fejfejes ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet. A maximumok a folytatásban 33-38 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Sziasztok, Tóth Abigail vagyok.
0: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Rádióanyú.
1: Sok jó zene itt a Sunshine FM-en, ugye ismerős ez az érzés, amikor csak a játszótérre szaladtok le 10 percre, mégis úgy nézel ki, mint aki épp most indul. Mondjuk egy kéthetes Himalája expedícióra, megvannak a hatalmas mázsás hátizsákok, amiben benne van a fél háztartás, talán még a kanapépárna és még a macska is. Na, ezt most engedjük el, bár felkészülni jó dolog, nem kell az egész lakást a hátadra venni. Nézzük, mi az az 5 dolog, ami tényleg megmentheti a napot, és még a gerincet se roppan bele. Elsőként a kulacs. Nyáron a gyerekek képesek egy perc alatt úgy kiszáradni, mint egy elfelejtett szobanövény, úgyhogy a friss víz kötelező elem, aztán jön a naptej és a sapkapárosa, mert hát ki szeretne este egy mérges pirosra sült kispipivel társalogni. Harmadik a szent és sérthetetlen nedves törlőkendő, hát ez a szülők svájci bicskája. Legyen szó fagyiról, ragacsos kezekről, vagy ismeretlen eredetű masszatról, a nedves törlőkendő mindig megmenti a világ. Negyedik az életmentő snack, egy kis gyümölcs vagy műzli szelet, tudjátok, hogy az éhes gyerek pillanatok alatt átvált hisztis kis gombóc üzemmódba a vércukorszint elillanásával, pedig oda a békés délután végül egy mini első segély csomag, pár cuki mintás septapasz, meg egy kis fertőtlenítő, mert ugye a septapasz varázserővel bír, a legkisebb karcolás is azonnal meggyógyul tőle, és ha még befér a táskába egy váltóruha, meg egy szúnyogriasztó, akkor te vagy a nyári túrázás verhetetlen bajnoka, csomagoljatok okosan is, élvezétek a napsütést, és persze maradjatok velünk itt a Sunshine FM-en.
0: Hello, anyu!

0: Jóanyú Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ez továbbra is a Hello Anyu. Biztos vagyok benne, hogy te is érezted már azt, hogy várod a nyaralást, hogy végre kipihen magad, aztán a tengerparton ülve veszed észre, hogy az egész nem más, mint a megszokott gyerekes műszak, csak épp szebb a panoráma, na meg drágább a lángos. Szóval megvan a végtelen homokvárépítés, a menetrend szerinti fagyi balesetek, meg a másodpercenkénti anya, anya néz csak. Hát bizony sok kisgyerekes szülőnél a családi vakáció valójában csak gyerekfelügyelet egy másik helyszínen, és ezzel nincs is semmi baj, mert a közös élmények ugye mondják, hogy örökre megmaradnak, de valahol mégiscsak felmerül a kérdés, hogy hol marad ebben a valódi pihenés. A pszichológusok szerint a szülői agyban folyamatosan fut egy láthatatlan háttérprogram, ami így néz ki, hogy evette, ivott-e, hol a kalapja, ne essen el, ne egyen homokot. Ez a folyamatos készenlét pedig kimeríti az elemeket, és itt jön a kérdés, amitől sokan azonnal bűntudatot éreznek. Vajon elszökni két napra a párunkkal kettesben, vagy uram, bocsát, töpörödni egyedül egy csendes szobában az önzőség-e? A szakértő válasza határozott nem. Az öngondoskodás ugyanis nem luxus, hanem alapszükséglet. Ahhoz, hogy a türelmes és jelenlévő szülők tudjunk lenni, néha fel kell tölteni az akkumulátorokat, hát ezt mondják a hozzáértők, és a gyerekeknek sem egy teljesen kimerült szülőre van szükségük, hanem egy olyanra, aki még mosolyogni is tud néha. Szóval, ha idén-nyáron sikerül összehozni pár nap én időt, vagy kettesben töltött hétvégét, ne érezz bűntudatot, te csak a családi békét szervezed újjá.
0: Hello, anyu, ahol a család az első.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes hétvégét, és ezen a hétvégén is rekkenő nyárias hőségre lehet számítani, a strandok nagyon nagy kihasználtsággal működnek, és a úton lévő járművezetők fokozott figyelemmel közlekedjenek, parkolás, megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék. Parkosított területen ne parkoljanak, függetlenül, hogy nagyon sok helyen már ki van sülve a fű, viszont a törvény, illetve a szabályok értelmében parkosított területen megállni tilos. Az utóbbi napokban több esetben is intézkedtek a közterületfelügyelők, illetve a rendőrök a szabálytalan parkolókkal szembe, és nagyon sok esetben úgy álltak meg a strandok közelében, hogy akadályozták a folyamatos haladást. Erre is tessenek nagyon vigyázni, ügyelni, kedves közlekedők. Nagyon sok a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon. Debrecen és Nyíregyháza között a 4-es számú főútvonalon rengeteg motorkerékpáros közlekedik, többször 4-en, 5-en, 6-an, sőt 8-an is hosszabb utat terveznek, azaz a túramotorozás a kapcsolatos szabályok betartására kérjük a motorosokat, és balesetmentes további közlekedést a viszonthallásra.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Csúszik egy debreceni útszakasz újra nyitása. Enyhített a parkolási gondokat a zónás rendszer Debrecenben. Új vasúti megállót alakítanak ki Debrecen északi részén. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A folytatásban hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, ha délután második felében erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Egy-egy futós zápor zivatar előfordulhat. A reggeli órákban 15-16 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: parkolás megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék. Parkosított területen ne parkoljanak, függetlenül, hogy nagyon sok helyen már ki van sülve a fű, viszont a törvény, illetve a szabályok értelmében parkosított területen megállni tilos. Az utóbbi napokban több esetben is intézkedtek a közterületfelügyelők, illetve a rendőrök a szabálytalan parkolókkal szembe, és nagyon sok esetben úgy álltak meg a strandok közelében, hogy akadályozták a folyamatos haladást. Erre is tessenek nagyon vigyázni, ügyelni, kedves közlekedők. Nagyon sok a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon. Debrecen és Nyíregyháza között a 4-es számú főútvonalon rengeteg motorkerékpáros közlekedik, többször 4-en, 5-en, 6-an, sőt 8-an is hosszabb utat terveznek, azaz a túramotorozással kapcsolatos szabályok betartására kérjük a motorosokat és balesetmentes további közlekedést a viszonthallásra.
1: Nyíregyháza friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Drogterjesztő hálózatra csapott le a rendőrség Tiszavasváriban. Ingyenes közösségi programok lesznek Nyíregyházán. Lezárásokra kell számítani a Kossuth téren városunkban. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Drogterjesztő hálózatot számolt fel a rendőrség Tiszavasváriban. Az ügy egy közúti ellenőrzéssel indult, amikor egy 20 éves tiszalöki férfinél csak nem 59 g droggyanús anyagot találtak. A nyomozás során a rendőrök szerint kiderült, hogy a férfi rendszeresen értékesített kábítószert. A beszerzésben és a szállításban pedig egy 29 éves társa segítette. Később a feltételezett beszállítót is elfogták Hajdúböszörményben, nála a további csak nem 15 g droggyanús anyagot foglaltak le. A bíróság két gyanúsított letartóztatását rendelt el, harmadik társuk pedig bűnügyi felügyelet alá került. Az ügyben kábítószerkereskedelem gyanúja miatt folyik az eljárás. Két ingyenes nyári programmal várja a nyíregyháziakat augusztus közepén a Térte közösség csapata. Augusztus 15-én szombaton drog- és alkoholmentes közösségi délutánt és diszkót tartanak a Humánnet Alapítvány közösségi házában. A programban kézműves foglalkozás, számháború és esti zenés esemény is szerepel, elsősorban fiataloknak és családoknak. Augusztus 17-én hétfőn pedig fotós sétát szerveznek Nyíregyháza belvárosában. A résztvevők mobiltelefon is bekapcsolódhatnak és hasznos fotózási tippeket kaphatnak. A szervezők célja, hogy biztonságos közösség építő és élménydús szabadidős lehetőséget kínáljanak a városban élőknek. Több helyen forgalomkorlátozásra kell számítani Nyíregyháza belvárosában az augusztusi rendezvények idején. A Kántamus Nemzetközi Kórus Fesztivál és a Vidor Fesztivál programjai miatt a Kossuth tér nagy részét időszakosan lezárják a kerékpárosok, rolleresek és más járművek elől. Augusztus 18-án este 19:30-tól a koncert végig, majd augusztus 21 és 29-e között délután 15:30-tól este 22:00-ig lesznek korlátozások. A gyalogos közlekedés továbbra is biztosított marad. A közterület felügyelet az autósoktól azt kéri, hogy parkolásukkal ne akadályozzák a rendezvények lebonyolítását, és különösen figyeljenek a tiltott vagy forgalmat zavaró megállás elkerülésére. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform, amely a térség innovatív vállalkozásait és fejlesztéseit mutatja be. Az új kezdeményezést a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jászt-Nagykunszolnok vármegyei kereskedelmi és iparkamara hozta létre. A platform célja, hogy láthatóbbá tegye a régió innovátorait, ösztönözze a jó gyakorlatok megosztását és erősítse a vállalkozások közötti együttműködést. Az online felület folyamatosan bővülő tudásbázisként működik, ahol a fejlesztések, szakmai tapasztalatok és együttműködési lehetőségek is megjelenhetnek. A kezdeményezés szakmai hátteret biztosít a novemberben megrendezendő Észak-Alföldi Innovációs Fórumnak is. Ütemterv szerint halad a Mezőzombor és Nyíregyháza közötti vasútvonal nyári felújítása. A MÁV tájékoztatása szerint a május végén indult munkálatokat a rendkívüli hőség sem hátráltatja. A pálya felső vezeték és biztosító berendezési fejlesztések a terveknek megfelelően zajlanak. A beruházás egyik legfontosabb eredménye, hogy 12 sebességkorlátozást szüntetnek meg, vagy enyhítenek az érintett szakaszon. 10 helyszínen ismét óránként 120 km-es sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatásban hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, ha délután második felében erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Egy-egy futós zápor zivatar előfordulhat. A reggeli órákban 15-16 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Valljátok be, hogy mikor kempingeztetek utoljára, úgyhogy nem kellett órákig a dugóba ülni, nem hagytátok otthon a legfontosabb plüsmacit, és ha éjszaka kimentél a mosdóba, nem egy gyanús bokor mögött kötöttél ki. Ugye milyen jól hangzik? A jó hír az, hogy a tökéletes nyári kalandhoz néha elég csak kilépni a teraszra. A kerti kempingezés a kisgyerekes szülők titkos fegyvere, szinte nulla stressz, viszont maximális élmény a gyerekeknek. Ha felállítotok egy sátrat a gyep közepén, a kicsik szemében az azonnal átalakul egy titkos kuckóvá, ahová be lehet hordani az összes létező párnát, meg a fél játék birodalmat is a legjobb. Nem kell mérlegelni a csomagtartó kapacitását, mert minden ott van egy karnyújtásnyira. A kerti pikniken még a parizeles zsemre is gurmé fogásnak tűnik, ha meg este összehoztok egy kis tábortüzet, vagy mondjuk nyársalást, az maga a megtestesült varázslat, amikor pedig leszáll az éj, bújhatok a hálózsákba mesét hallgatni, vagy csillagokat számolni a fűbe ülve, nem kellenek drága belépők, meg bonyolult úti terv sem, csak egy puha pléd, egy kis nasi, meg valódi figyelem, higgyétek el, a gyerekek évek múlva nem a luxus hotelre fognak emlékezni, hanem arra a csodás éjszakára, amikor a saját kertetekben aludtatok a csillagok alatt.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello Anyu!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több száz volt rendőr térne vissza az állományba. 10 éve nem volt ilyen alacsony az infláció Magyarországon. Fokozott kullancsveszélyre figyelmeztet a Nébih. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Közel 900 egykori rendőr jelezte, hogy újra felszerelne, mondta Pósvai Gábor belügyminiszter a Magyar Hangnak adott interjúban. Közülük egyelőre több tucat jelentkezőt vettek vissza az állományba. A tárcavezető szerint jelenleg nagyjából 9000 rendőr hiányzik a rendszerből, az állomány pedig évente 600-800 fővel csökken. Pósvai Gábor arról is beszélt, hogy átalakítják a teljes bértáblát, ami érezhető bértömeg növekedéssel és több szabad nappal járhat. Az erre vonatkozó javaslatokat augusztus végéig terjeszték a kormány elé. Az életpálya modell részeként új nyugdíjrendszert is terveznek, emellett csökkentenék a rendőrök adminisztrációs terheit. Történelmi mélypontra süllyedt az infláció Magyarországon. Júliusban átlagosan mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb csak nem 10 éve, 2016 novemberében mértek. Júniushoz képest az árak még 0,1%-kal csökkentek is. A friss adat az elemzőket is meglepte, a piac ugyanis 1,5%-os inflációra számított. A részletes számok ugyanakkor árnyaltabb képet mutatnak, miközben több alapvető élelmiszer olcsóbb lett, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. A bolti árak összességében 4,4%-kal csökkentek egy év alatt. Fokozott óvatosságra figyelmeztet a Nébih a kullancsok miatt. A hatóság szerint a nyári hónapokban jelentősen megnő az esélye annak, hogy emberek és házi állatok is találkoznak az élősködőkkel. A kullancsok több súlyos betegséget is terjeszthetnek, köztük a Lyme-kort és a vírusos agyvelőgyulladást. A Nébih azt javasolja, hogy szabadtéri programok után mindenki alaposan vizsgálja át magát, valamint házi állatait is. A kedvenceknél különösen a fülek, a nyak és a mancsok környékére érdemes figyelni. A megelőzésben kullancsriasztó készítmények is segíthetnek. A Nébih szakértői közben egy nemzetközi projektben is részt vesznek, amely a kórokozók hatékonyabb monitorozását szolgálja. Vok serpenyőt hívott vissza egy áruházlánc, mert a termék tapadásgátló bevonata használat közben leválhat és részecskéi az ételbe kerülhetnek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy az érintett 28 cm-es serpenyőt senki ne használja tovább. A kifogásolt terméket már kivonták a forgalomból. A január 9 és július 20-a között megvásárolt serpenyőket a vásárlók visszavihetik az üzletekbe, ahol visszakapják a vételárat vagy más termékre cserélhetik a terméket. A hatóság szerint a visszahívás célja, hogy a vásárlók ne használjanak olyan konyhai eszközt, amely élelmiszer biztonsági kockázatot jelenthet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Újra rákapcsol a hőség, a folytatásban 33-38 fokot is mérhetünk, többfelé friss lesz, ugyanakkor a hajnal egy-egy futó záporzivatar kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Tini Sarok.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, nálatok is úgy indul a reggel, mint egy bevetés a legújabb akciófilmben. Kávé elkapva, zokni átdobva a szobán, a gyerek meg pizsamában áll a szoba közepén, és közli, hogy na ő bizony egy árva falatot sem kér reggelire. Aztán megnyugszol, se baj, majd eszik az óviba meg a suliba, hiszen be van fizetve a háromszori étkezés, hát van egy kis bökkenő, mert ez a híres háromszori étkezés a valóságban 10 órai ebéd is uzsonna. Vagyis a 10 órai nem egy kiadós napindító reggeli, hanem eredetileg csak egy kis snack, mondjuk egy alma meg két falat kifli, a szakértők szerint viszont a gyerekek többségének ez az első érdemi kaja a napban, úgyhogy elég nagy a nyomás a menzákon, hogy ebből a pár falatból varázsoljanak energiabombát. Ráadásul próbálják mindezt kihozni úgy 200 forintos keretből, ami lássuk be, ma már egy jobb rágógumira sem elég. A kezdeményezés most az, hogy a 10 órai végre hivatalosan is előléphessen valódi tartalmas reggelivé, mert hát korgó gyomorra a zuhanó vércukor szinttel azért elég nehéz figyelni a matek órán, a másik örök rejtély pedig az ebéd szünet. Gondolom nálatok is 15 perc alatt kellene eltüntetni a levest meg a másodikat az iskolába. Hát ugye ember legyen a talpán, meg gyerek a széken, aki ennyi idő alatt nem csak bekapkodja, de meg is emészti az ebédet anélkül, hogy a tányérban köt neki a ruhája, szóval ráfér a reforma menzákra, hogy az evés ne csak egy túlélő túra, hanem jó élmény legyen a kicsiknek.
2: Ez a Hello Anyu.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ez a Hello Anyu
1: Sipos Mariannával.
2: Hallottátok már a legújabb hírt? Lehet, hogy a jövőben rövidebbek lesznek a tanévek. Na most látom magam előtte, hogy a gyerekek örömükbe felpattannak és eljárják a győzelmi táncot, a szülők meg egyszerre kapnak a fejükhöz, hogy hát várjunk csak, és akkor mit csinálunk velük még 2 hétig a nyáron. A háttérben persze nem a diákok szép szeme áll, hanem az az elviselhetetlen nyári kánikula, ami júniusban a légkondi nélküli osztálytermeket változtatja szaunává. A szakértők szerint ebben a hőségben már a legügyesebb tanár sem tudja lekötni a gyerekeket, mert mindenki csak arra tud gondolni, hogy hogyan élje túl a napot anélkül, hogy odaragadjon a székhez. De van jó hír is, hogy a kötelező mérések számából is lefaragtak kicsit, úgyhogy talán kevesebb lesz a stressz is. A minisztérium most azt mondja, hogy a 2026-27-es tanévben még marad a régi rend, de a jövőben simán átszabhatják a szüneteket. Szóval kedves anyukák és apukák, egyelőre nem kell pánikba esni a nyári ügyeletek miatt, de azért lassan elkezdhetünk barátkozni a gondolattal, a klímaváltozás még az iskolapadot is átérhatja. Én pedig mára búcsúzom, egy hét múlva újra várlak benneteket a Hello Anyuval, tartsatok velem akkor is. Sipos Mariannát hallottátok.
1: Ez volt a

0: Bill-t hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó utazás, balesetmentes hétvégét, és ezen a hétvégén is rekkenő nyárias hőségre lehet számítani, a strandok nagyon nagy kihasználtsággal működnek, és a úton lévő járművezetők fokozott figyelemmel közlekedjenek, parkolás, megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék. Parkosított területen ne parkoljanak, függetlenül, hogy nagyon sok helyen már ki van sülve a fű, viszont a törvény, illetve a szabályok értelmében parkosított területen megállni tilos. Az utóbbi napokban több esetben is intézkedtek a közterületfelügyelők, illetve a rendőrök a szabálytalan parkolókkal szembe, és nagyon sok esetben úgy álltak meg a strandok közelében, hogy akadályozták a folyamatos haladást. Erre is tessenek nagyon vigyázni, ügyelni, kedves közlekedők. Nagyon sok a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon. Debrecen és Nyíregyháza között a 4-es számú főútvonalon rengeteg motorkerékpáros közlekedik, többször 4-en, 5-en, 6-an, sőt 8-an is. Hosszabb utat terveznek, azaz a túra motorozás a kapcsolatos szabályok betartására kérjük a motorosokat, és balesetmentes további közlekedést a viszonthallásra.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Debreceni utasokat is érinthet az utazási iroda csődje. Vádat emeltek a debreceni vasúti tragédia ügyében. Megnyílt a kollégiumi jelentkezés a Debreceni Egyetemen. Földi Betti vagyok, e-mail részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Debreceni utasokat is érinthet a Robinson Tours csőd bejelentése. A pórújárt magyar utasok számára most az a legfontosabb, hogy minél előbb írásban jelezzék kár igényüket az utazási irodának és annak biztosítójának. Ez azokra vonatkozik, akiknek utazási szerződésén a Robinson Tours szerepel utazásszervezőként. A bejelentéshez tételesen össze kell gyűjteni a befizetett részvételi díjat, valamint az elmaradt vagy csak részben teljesített utazás miatt felmerült további költségeket is. Az érintetteknek érdemes minden szerződés, számlát és fizetési bizonylatot megőrizniük. Vádat emelt az ügyészség a 2023. novemberében Debrecen közelében történt vasúti tragédia ügyében. A balesetben két munkás vesztette életét, miután egy motorvonat elsodorta őket egy vasúti átjáróban végzett munka közben. A vád szerint az építésvezető nem jelentette be a munkálatokat a vasúttársaságnak, nem kért belépési engedélyt és szakfelügyeletet sem. Emiatt nem rendeltek el sebességkorlátozást, a mozdonyvezető pedig nem tudhatott arról, hogy emberek dolgoznak a pálya közelében. Az ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat. A vádiratban felfüggesztett fogházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozták. 11 jogsértés miatt indult eljárás egy 15 éves fiú ellen, aki a rendőrség szerint Debrecenből vitt el egy nyitva hagyott furgont. A fiatalkorú 14 éves barátnőjével indult útnak, majd a rendőri jelzés ellenére sem állt meg. A járművel az M3-as autópályán menekült helyenként nagy sebességgel, ezért a rendőrség több egység bevonásával és forgalomkorlátozással követte. A menekülés végül akkor ért véget, amikor a furgon egy terelő táblának ütközött, majd egy szántóföldön állt meg. Megkezdődött a kollégiumi jelentkezés a Debreceni Egyetem elsőéves hallgatói számára. A felvételt nyert gúlyák augusztus 11-ig adhatják be kérelmüket. A szükséges dokumentumokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és szociális irodához. Fontos, hogy a lakhatási igényléssel egy időben a szociális ösztöndíj pályázatokat is be kell nyújtani. A férőhelyekről augusztus 21-e után e-mailben értesítik a jelentkezőket. A Debreceni Egyetem összesen 4943 kollégiumi férőhelye rendelkezik, ezek közül mintegy 1200-at az elsőéves hallgatók számára tartanak fenn. Az intézmény arra kéri a hallgatókat, hogy a határidőkre és a dokumentumok pontos benyújtására különösen figyeljenek. A tervek szerint halad a debreceni keleti belső közlekedési folyosó első temének építése. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint a Sámsoni úti csomópont és a hozzátartozó 440 méteres új útszakasz kivitelezése már az utolsó fázisban van. A munkát az október 12-i határidőre fejezhetik be. A következő hetekben a legfelső aszfaltréteg építése, a patkák feltöltése, a közvilágítás alapozása és tereprendezése zajlik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sajnos hamarosan itt a parlagfű pollen szezonja, sokfelé alacsony helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Mindemellett időjárási front nincs felettünk, de a többfelé szeles időben fejfejes ingerjékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet. A maximumok a folytatásban 33-38 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: során a szakaszoló szerelvények újra tömítését hajtották végre. A munkák a vártnál gyorsabban, már augusztus 5-én befejeződött. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a létesítmény ismét teljes körű szolgáltatással várja a sportolókat és a látogatókat. Rendszeres ellenőrzésekre számíthatnak az autósok Nyíregyházán a Stadion utcában. Az érintett szakaszon megállási tilalomban érvényben, ennek ellenére több járművezető is rendszeresen tilosban parkol. A közterület felügyelet tájékoztatása szerint a kihelyezett kresztáblák egyértelműen jelzik a korlátozást, ezért a szabálytalanul várakozókkal szemben intézkednek. A területet a közterület felügyelet és a rendőrség is visszatérően ellenőrzi, a tilosban parkoló autósok pedig helyszíni bírságra számíthatnak. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy figyeljék a jelzéseket, és csak ott álljanak meg, ahol azt a szabályuk megengedik. Szennyvízhálózat bővítési munkálatok zajlanak Nyíregyházán a Gém utcában. A kivitelezés ideje alatt az utca egy szakasza Zsák utcaként működik, az érintett részen pedig útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. A munka terület környezetében ideiglenes forgalmi rend van érvényben, ezért arra kérik az arra közlekedőket, hogy ne megszokásból vezessenek, hanem figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A korlátozások a gyalogosokat és az autósokat egyaránt érintik, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A munkálatok célja a városi szennyvízhálózat fejlesztése és bővítése, amely hosszabb távon az érintett terület közmű ellátását javítja. 13 ország kórusainak részvételével rendezik meg augusztus 15 és 21-e között a 16. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztivált és karvezetői mesterkúzus Nyíregyházán. A Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán általános iskola közös szervezésében megvalósuló eseményre Ázsiából, Európából és Afrikából is érkeznek együttesek. A fesztiválon összesen 16 énekkar és csaknem 300 énekes vesz részt. A kórusok 10 koncertet adnak Nyíregyházán, Vállajon, Nagyecseden és Tiszadadán, ezek közül 7 ingyenesen látogatható.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sajnos hamarosan itt a parlagfű pollen szezonja, sokfelé alacsony helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Mindemellett időjárási front nincs felettünk, de a többfelé szeles időben fejfejes ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet. A maximumok a folytatásban 33-38 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Zamat című gasztromagazin és a finom fogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne már is indul a Zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Mára egy olyan alapanyagot választottam, aminek igazából most van a szezonja. Hajdan a szegények eledelének tartották, és elsősorban levest készítettek belőle. Mostanra azonban nagyon sokat változott a megítélése. Ez is tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rostokkal, és ha az égig ér, akár az óriások országába is eljuthatunk rajta, hogy ott megtaláljuk az aranytojás tojótyúkot. Természetesen a passzújról, a babról, egészen pontosan a zöld babról lesz ma szó, amelynek főszezonja egészen augusztus végéig tart, tehát a fagyasztási, konzerválási technológiáknak köszönhetően gyakorlatilag az év bármelyik szakaszában frissen tudjuk használni. Szóval szedjünk vagy szerezzünk egy nagy adag zöld babot, én pedig hamarosan mondom, hogy mihez kezdhetünk vele. Jegyzetfüzeteket előkészíteni, már is rajtolunk.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Mai egészségtippünkben a kreatinról lesz szó, amit hát sokan csak az edzőtermek világával azonosítanak, amolyan gyúró sportként, amitől az izmok állítólag megtelnek vízzel, ugye, és amiről mindenki hallotta már, hogy felpuffaszt, hát az igazság ezzel szemben teljesen más, ezért kell ma tisztába tennünk a dolgokat. A kreatin az egyik legtisztábban kutatott, legbiztonságosabban és leghasznosabb természetes anyag, amit az ember valaha étrend kiegészítőként használt, és az utóbbi években kiderült, nem csak az izmok, hanem az agy is hálás érte. A kreatin a testünk természetes energiatárolója, ugyanis a májunk naponta 1-2 grammot elő is állít belőle, de a többséget étellel visszük magunkhoz. Leginkább húsokban, halakban és tejtermékekben található kreatin. A testben tárolódva az a feladata a kreatinnak, hogy az ATP termelést elősegítse, leggyorsabb lépéseiben energiát biztosítson az izmoknak. Magyarul a kreatin segít az azonnali energia átvitelben, amikor a szervezet gyors teljesítményt kér. Ha valaki napi 5 g kreatin szed, körülbelül egy hónap alatt telítődnek az izmai, és ettől kezdve jobban bírja a sorozatokat. Képes 1-2 plusz ismétlésre, esetleg egy újabb sorozatra. Nem varázsszer, önmagában nem épít izmot a kreatin, de lehetővé teszi, hogy többet dolgozz, és a testtel ennek hatására alkalmazkodjon. Az izomtömeg és az erő így nő, de nem a kreatintól, hanem a munkától, amihez hozzá segít. A kreatin az aggyal is pont ugyanazt csinálja, mint az izmokkal. Gyorsan elérhető energiát biztosít, így az agyi működés még stabilabbá válik.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Visszafogottabban indult az albérletpiaci roham. Kenőpénzt ajánlott a pénzügyöröknek egy hamis napszemüvegeket szállító férfi. Visszaesett a dízelautók iránti kereslet a használt autópiacon. Feldi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Országosan egyelőre visszafogottabban indult az albérletpiaci főszezon a ponthatárok kihirdetése után, de több egyetemvárosban erősen nőtt a kereslet. Az ingatlan.com adatai szerint a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma országosan csak 6%-kal emelkedett, miközben Szegeden 66, Debrecenben 47, Nyíregyházán pedig 30%-os ugrást mértek. A kínálat közben szűkült, egy év alatt közel 9%-kal kevesebb kiadó lakás jelent meg a piacon. Budapesten 260 000 forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja július végén. Debrecenben 220 000, Szegeden 215 000, Győrben és Székesfehérváron 200 000, Pécsen 183 000, míg Miskolcon 130 000 forint körül alakult a középérték. Hamis napszemüvegeket foglaltak le a NAV pénzügyőrei Budapesten a Golgota úti piac közelében. A járőrök egy magyar rendszámú furgont ellenőriztek, amelyben két vietnámi férfi utazott. A raktér átvizsgálásakor dobozokból és zsákokból nagy mennyiségű ismert márkajelzésekkel ellátott napszemüveg került elő. A NAV szerint a termékek minősége, csomagolása és a bemutatott iratok alapján egyértelmű volt, hogy hamisítványokról van szó. Amikor a sofőr nem tudta igazolni az áru eredetét, 2-3 millió forintot ajánlott fel a pénzügyőröknek, hogy elkerülje az eljárást. A járőrök ezt visszautasították. Összesen 1788 hamis napszemüveget foglaltak le, az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése és hivatali vesztegetés gyanúja miatt indult eljárás. Tovább csökken a dízelautók népszerűsége a hazai használt autópiacon, miközben egyre többen keresnek elektromos és hibrid modelleket. A friss júliusi piaci adatok szerint a dízel üzemű személyautókra érkező érdeklődések száma egy év alatt közel 9%-kal esett vissza, így havi 129 000-re csökkent. A benzines autók továbbra is stabilan vezetik a piacot több mint 205 000 érdeklődéssel. A villamosított hajtásláncok viszont látványosan erősödtek. Az elektromos és hibrid autók iránti kereslet több mint 30%-kal nőtt és megközelítette a havi 49 000-et. A szakértők szerint a vásárlók egyre inkább a kiszámítható fenntartási költségű, modernebb megoldások felé fordulnak. Az energiaellátással kapcsolatos bizonytalanságok ismét ráirányították a figyelmet az otthonok energiahatékonyságára. Pénzügyi szakértők szerint egy jól megtervezett korszerűsítés nem csak a havi rezsiköltséget csökkentheti, hanem az ingatlan értékét is növelheti. A legnagyobb megtakarítást jellemzően a szigetelés, a nyílászáró csere, a fűtés korszerűsítés, a hőszivattyú telepítése vagy a megújuló energiaforrások használata hozhatja. A felújításokhoz több finanszírozási forma is elérhető, például állami támogatások, lakáscélú hitelek, zöld hitelkonstrukciók vagy személyi kölcsönök. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a hiteltípusa és a banki ajánlat kiválasztása milliós különbséget jelenthet a teljes visszafizetésben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatásban hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, ha délután második felében erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Egy-egy futószápor zivatar előfordulhat, a reggeli órákban 15-16 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Idején torlódások is kialakulhatnak, különösen a reggeli csúcsforgalomban. Az autósoknak érdemes a megszokottnál korábban elindulniuk, vagy lehetőség szerint más útvonalat választaniuk. A tartós hőség idején is folyamatos segítséget nyújt a hajléktalan embereknek az Oltalom Szeretett Szolgálat Nyíregyházán. A Rákóczi utcai nappali melegedőben biztosítják a pihenés, a hűsölés és a folyadékpótlás lehetőségét. A nagy meleget ventilátorokkal és párakapukkal igyekeznek elviselhetőbbé tenni, emellett előkészítették a klímaberendezés kiépítését is. A Szeretett Szolgálat szerint a hajléktalan emberek egészségi állapotok miatt különösen veszélyeztetettek a kánikulában, ezért ilyenkor még nagyobb figyelmet fordítanak az ellátásukra. Az intézmény munkatársai arra törekednek, hogy a legmelegebb órákban is biztonságos, hűvösebb helyet és alapvető segítséget biztosítsanak a rászorulóknak. Idén is meghirdette az új életfa programot Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé Nonprofit Kft. A kezdeményezésben a városban született gyermekek családjai közösen ültethetnek el egy fa csemetét, amely a gyermek növekedésének jelképe lesz. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 fát ültettek el Nyíregyházán. Az idei évben új helyszínen várják a családokat, a fa csemeték mellé pedig névtábla is kerül. A részvétel ingyenes. Jelentkezni szeptember 15-ig lehet azoknak a gyermekeknek a nevében, akik 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között születtek. Elkezdődött a nyári diákmunka második turnusa Nyíregyházán. Augusztus 3-ától újabb 305 fiatal állt munkába az önkormányzat programjában, így a nyári szünet során összesen már 743 diák vállalt munkát a vármegyeszékhelyen. A 16 és 25 év közötti fiatalok 14 különböző munkaterület közül választhattak. Dolgoznak többek között a Városházán, kulturális és szociális intézményekben, valamint a strandon is. A program célja, hogy a diákok munkatapasztalatot szerezzenek, betekintést kapjanak a munkavilágába és jövedelemhez jussanak a nyári szünet alatt. A második turnus augusztus 21-ig tart.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Újra rákapcsol a hőség, a folytatásban 33-38 fokot is mérhetünk, többfelé friss lesz ugyanakkor a hajnal, egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó.

0: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök az Amatot hallgatják, és ugye ma a zöld bab a témánk. A világon az egyik legnagyobb területen termelt növény a bab, vagy paszúj, vagy fuszújka. Ezt a növényt is Amerika felfedezésének köszönhetjük, hiszen a mexikói, perui területen termelhették először, az indiánok már ősidők óta fogyasztják. Ezzel szemben Európában csak a 16. században jelent meg. Ugye két alapvető fajtája a bokorbab és a karóbab, de ezen belül számos fajtát különböztetünk meg egymástól. Mindet fogyasztjuk, zölden, hüvelyes formában, illetve szárazbabként kifejtve. Több száz babfajtát ismerünk. Tarka, fehér, nagyszemű, kisszemű, vaj, szója, sárga, jég, vörös, ceruzabab, círmosbab, és még órákon át lehetne sorolni. Hajdan minden napnak megvolt a maga babétele. Ennek a zöldségnek is akármelyik fajtája is kerül a tányérunkra. Igen magas a vitamin és ásványi anyag tartalma, sőt, cukorbetegeknek állítólag azért is érdemes minél többet fogyasztani belőle, mert szabályozza az inzulint a vérben, de diétázóknak is előszeretettel ajánlják, hiszen magas a rost tartalma, alacsony a kalóriatartalma és laktató. A zöldbab persze lényegesen könnyebben emészthető a szárazbabnál, ezért a diétába az egy kicsit jobban beilleszthető. Kezdetben egyébként inkább a szárazbabból készült ételek voltak a népszerűek, a reformkonyha azonban fedezte a zöld bab jó tulajdonságait is, és hát az elmúlt évtizedekben így is nagyon megkedveltük. Nyáron különösen szeretjük, mert nagyon változatosan készíthető, és nem kell vele sokat bajlódni. Hogyha zöld babot veszünk, akkor mindig olyat válasszunk, ami zsönge. Hogyha meghajlítjuk, akkor el is törik. És lehetőleg ne tároljuk 2-3 napnál tovább. Hogyha tudjuk, hogy nem lesz időnk elkészíteni, akkor inkább fagyasszuk le. A babot akár előfőzés nélkül, vagyis blansírozás nélkül is betehetjük a fagyasztóba, és akkor mindegy, hogy mikor használjuk el. Ma elsősorban friss, fiatal termésekkel fogunk foglalkozni, tehát zöld babbal, aminek szintén több fajtája van, például a színe alapján lehet zöld vagy sárga, de van vékony, vastag, korai, kései, és még ezeken belül is számtalan variáció. Na hát remélem, hogy ma is velem tartanak, és már elő is készítették a jegyzetfüzeteket, hiszen hamarosan mutatom a recepteket.
1: My name is Benson Boone.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: A kosma rossz híreket kaphat, de az első riadalom után talán eszébe jut utána nézni a hírek valóságtartalmának, mert könnyen meg lehet, hogy valaki csak fel akarta ültetni. A bika új munkába kezd, amiben sikeres lehet, ha teljes erőbedobással dolgozik, és persze optimista. Az ikrek mai napjában a stabilitás és a türelem kerül fókuszba. Olyan helyzetek adódhatnak, ahol nem tud mindent azonnal kontrollálni, de ez hosszabb távon előnyére válhat. A rák ma minden téren legyen körültekintő, vigyázzon egészségére és kerülje a kockázatos ügyeket, és ne adjon ki pénzt felesleges dolgokra. Az oroszlán munkáját igyekezze minél hamarabb befejezni, délután kényeztesse magát, tegye azt, amihez kedve van, például lepje meg kedvesét egy vacsorával. Ha a szűz felkívánja frissíteni szekrénye tartalmát, azt ne a mai napra tervezze, mert a szükségesnél jóval többet költhet ruhákra. A költekezéssel ma bánjon csinyán. A mérlegnek érzelmi problémáival, hangulatingadozásaival érdemes lenne szakemberhez fordulnia, munkájára pedig próbáljon meg jobban odafigyelni. Több kisebb hibát védhetett az elmúlt időszakban, ez pedig egyáltalán nem jellemző önre. Fontos lenne, hogy a Skorpió ne vállaljon most túl sokat egyszerre, mert könnyen szétszórtá válhat. Egy feladatra fókuszáljon, és hogyha azzal végzett, jöhet a következő. A nyilas mutassa meg, hogy rá mindig lehet számítani. Munkahelyén is, családjában is ön az igazi hős, és ez büszkeséggel tölti el. A bak ne adja fel eredeti elképzeléseit, csak azért, mert a körülmények nem a tervei szerint alakultak. Legyen kitartó, bízzon képességeiben, hiszen így komoly sikereket érhet el. A vízöntőnek komoly magánéleti döntést kell hoznia, amely nagy hatással lehet jövőjére is, emiatt pedig egy kicsit ideges. Ha úgy érzi, egyedül nem tud határozni, kérje ki egy megbízható rokona segítségét. A halakat kellemes meglepetés érheti, talán visszakapja kölcsönadott pénzét, amelynek viszontlátására már egyáltalán nem számított. A mai nap egyébként is kedvez a pénzügyeknek.
0: Sunshine FM Osztra.

Sok jó zene ehhez a Sunshine FM, önök az Amatot hallgatják, benne pedig a zöld bab a témánk. Kezdjük a receptek sorát egy jó kis levessel. Készítünk egy zöld bab levest, de most arra gondoltam, hogy a zöld bab levest szerintem mindenki tud készíteni, hogy nem a hagyományos zöld bab levest fogjuk megfőzni, hanem egy kicsit megbolondítjuk sajtkrémmel. Úgyhogy ez egy tartalmasabb, jó bőven fűszerezett zöldségleves lesz, aminek az igazi testét a zöld bab adja majd meg. Először is 10 dekányi füstölt szalonnát szépen felkockázunk, és egy nagyon kevés olaj hozzáadásával picit megpirítjuk. Ehhez adunk hozzá egy közepes fej vöröshagymát, amit előzőleg felkockáztunk, illetve 2 gerezd fokhagymát nyomunk még bele. Aztán mehet bele a többi zöldség. Szükségünk lesz még 2 darab sárgarépára, 1 darab petrezselyemre és egy kisebb karalábéra. Ezt mindet felkockázva vagy akár felkarikázva rátesszük a hagymára, jól összekeverjük és egy icipicit pirítjuk. Csupán 1-2 percig is, persze nem teljes lángon. Ezután ezt a zöldségkeveréket megszórjuk egy tejáskanálnyi fűszerpaprikával, jól átforgatjuk, majd rászórunk egy nagy evőkanálnyi finom lisztet, és azonnal föl is öntjük 1,5 liter vízzel, én meleg vízzel szoktam felönteni, még egyet keverünk rajta, és már mehet is bele a többi hozzávaló. Ugye zöldbablevest főzünk, és a zöldbab még nincsen benne a levesben, nos, azt most rakjuk bele. 50 dekányi zöldbabot szépen feldarabolva hozzáadunk a levesünkhöz. Ezen kívül mehet bele még akár zellerszár vagy petrezselyem, és hát persze a fűszerek, só, bors, majoranna és kapor. Kóstolgassák nyugodtan, hogy el ne sózzák, vagy nehogy véletlenül sótlan maradjon a levesünk, de tartsák kézben, hogy sajtos zöldbablevest készítünk, egy csomag tömlős sajt kerül még a levesünkbe, az pedig ugye általában sós, úgyhogy arra vigyázzanak, hogy el ne sózzák, de a sajtot majd csak a legvégén tesszük hozzá a levesünkhöz. Szóval most már minden benne van, a fűszerek és a zöldségek, szépen csendes forrással 20 percig főzzük. Közben egy csomag tömlős sajtot összekeverünk 2 evőkanál tejföllel, és amikor a levesünk elkészült, ezt egyszerűen csak hozzáöntjük, és már zárjuk is el a lángot, és már lehet is tálalni a sajtkrémes zöldbablevest. Meglepően finom az íze. Bízom benne, hogy kipróbálják. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Augusztus közepére készülhet el a várólista csökkentő program. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Teljesen átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. A döntés értelmében megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig 2027. január 1-től közvetlenül az oktatási és gyermekügyi minisztériumhoz kerül. Augusztus 20-án nyílt pályázaton hirdetik meg az összes tankerületi igazgatói posztot, a kiválasztott vezetők pedig 5 évre kapnak megbízást. A kormány szerint az átvilágítás súlyos működési problémákat tárt fel, ezért egyszerűbb, gyorsabb és láthatóbb rendszert alakítanak ki. A cél az, hogy az iskolák önállóban működhessenek, a pedagógusok pedig nagyobb figyelmet fordíthassanak a tanításra. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány a két napos kormányülés első felében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a döntés a mostani energiaválság tapasztalataira is reagál. A terv része az energiatároló kapacitások bővítése, az elektromos hálózat fejlesztése, valamint szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházások előkészítése. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítanák meg. Magyar Péter azt mondta, a beruházásokat úgy alakítaná ki, hogy azokból a magyar állam és az érintett települések anyagilag is profitáljanak. A részletekről későbbre ígért szájékoztatást a miniszterelnök. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint csaknem 36 ezeren várnak több mint 60 napi csípőprotézis, térdprotézis vagy szürkehályog műtétre. Ez egy év alatt mintegy 21%-os emelkedés jelent. A szakemberek szerint a hosszú várakozás hátterében elsősorban a szakemberhiány és a korlátozott műtéti kapacitás áll. A kormány célja, hogy 2027 végére jelentősen rövidüljenek a várólisták. Ennek érdekében augusztus közepére átfogó intézkedési program készülhet, amely a tervek szerint a legnagyobb betegszámot érintő beavatkozásoknál hozna gyorsabb ellátást. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalmi érettségi vizsga átalakításának előkészítése. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium új tétel előkészítő bizottságot állított fel, amely a módosítások részleteit dolgozza ki. A tervek szerint csökkentik és egyértelműsítik a középszintű követelményeket, pontosabban meghatározzák az egyes feladattípusokat, és nagyobb szakmai szabadságot adnának a magyar tanároknak. A nyár végén széles körű szakmai egyeztetés kezdődik a tervezett változtatások. A végleges szabályozás várhatóan ősszel jelenhet meg, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan. A cél egy átláthatóbb, kiszámítható vizsgarendszer kialakítása.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sajnos hamarosan itt a pallagfű pollen szezonja, sokfelé alacsony helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Mindemellett időjárási front nincs felettünk, de a többfelé szeles időben fejfejes ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet. A maximumok a folytatásban 33-38 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, ez a zamat, benne pedig a zöld bab a mai téma. No hát, mivel itt a nyár, ezért javaslom, hogy utazzunk egy kicsit irány Görögország. Van egy nagyon finom görög specialitás, ami zöld babból készül, ez a paradicsomos zöld bab. Nem tudom, hogy kóstolták-e már, igazából ez egy nagyon mediterrán ízvilágú, hát mi, köret, saláta, nem is tudom, hogy minek nevezzem, önálló fogásként is nagyszerűen megállja a helyét, de kínálhatjuk akár sült húsokkal is. Na, nézzük, hogy hogyan készül ez a paradicsomos zöldbab. 50 dekányi zöldbabra van hozzá szükségünk, kell 30 deka paradicsom, egy kisebb fej vöröshagyma, 3 gereszt fokhagyma, egy evőkanálnyi olaj, valamint oregano, kakukkfű, só, bors ízlés szerint, és egy csokor petrezselyem. Első lépésként megtisztítjuk a hagymát, és most nem fölkockázzuk, hanem félkarikára vágjuk. A fokhagymát összezúzzuk, a paradicsomot pedig megmossuk és nagyobb kockára vágjuk. Egy kevés olajon megpároljuk a hagymát, majd hozzáadjuk a paradicsomot és a fűszereket. Só, bors, oregano, kakukkfű kerül bele, a fokhagymát még nem tesszük hozzá az ételhez. Egyelőre ugye csak a hagyma, a paradicsom és a fűszerek rotyognak. Amikor a paradicsom összeesik, akkor tesszük bele a megpucolt és nagyobb darabokra vágott zöldbabot. Amíg a zöldségek párolódnak, időnként keverünk rajta és vigyázunk, hogy a paradicsom le ne égjen. Addig az összezúzott fokhagymát összekeverjük a felaprított petrezselyemmel és egy kevés olívaolajjal. Majd amikor a bab már megfőtt, erre egyébként nagyjából egy 15-20 perc kell, ezt a fokhagymás petrezselymes olajat egyszerűen hozzáöntjük az ételhez, keverünk rajta egyet, és már kész is van. Ahogy említettem, köretnek is nagyon jó, hidegen is, melegen is tálalható, de önálló fogásként is pazar. Bízom benne, hogy megkóstolják, és az étkezőasztalra idézik Görögországot. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Azt hitted, a legény búcsú után már nem jöhet nagyobb katasztrófa? Készülj fel, mert a bajkeverő dokik visszatérnek Nyíregyházára, a Rózsakert szabadtéri színpadra. Augusztus 14-én pénteken este 8:30-kor az Aranylakodalom című fergeteges vígjátékban Alex és Simon egyetlen házi orvosi rendelőt változtatnak kész őrültek házává az esküvő előtti pillanatokban. Szentevaik zseniális és pörgős darabját Nagy Sándor rendezésében láthatjátok. Garantáltan könnyesre neveted magad ezen a kaotikus, félreértésekkel teli estén. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas, ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshow, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök továbbra is az Amatot hallgatják. Ugye ma a zöld baba témánk, nagyon sok finomság készíthető belőle, de hát általában a zöld bablevest vagy a zöld bab főzeléket főzünk. Mindkettő borzasztó egyszerűen elkészíthető. Ugye a zöld bablevest nem is olyan régen csináltunk együtt, egy sajtkrémes variációt. Főzeléket most nem fogunk készíteni, de feltétet igen, zöld babból. Ugye, hogyha azt mondom, hogy zöld bab főzelék, akkor automatikusan mindenkinek beugrik a fasírt, mert annak az a tradicionális feltétje. Na hát most mi is fasírtot fogunk készíteni, de zöld babból, és nem húsból. Vegetáriánusoknak egészen ideális, már feltéve, hogyha esznek tojást, mert hogy azért a zöld bab fasírtba tojás is kerül. Kínálhatjuk persze akár zöld bab főzelékhez, bár félő, hogy akkor egy kicsit túladagoljuk a zöld babot, de ezt inkább saláták mellé ajánlom, vagy akár valamilyen mártogatós öntetet is készíthetnek mellé, és akkor így egy önálló vacsorafogásnak is tökéletes. Na nézzük, hogyan készül a zöld bab fasért. 40 dekányi zöld babra van hozzá szükségünk, 2 darab tojásra, 2 darab száraz zsömlére, kell 3 evőkanál liszt, só és bors, valamint fűszerpaprika ízlés szerint, 5 dek a zsemlemorzsa, és a sütéshez természetesen olaj. A zöld babot enyhén sós vízben megfőzzük 20 perc alatt, majd leszűrjük és lecsöpögtetjük. A zsemléket pedig, mint amikor hagyományos fasírtot készítünk, vízbe áztatjuk, majd kinyomkodjuk és hozzáadjuk a kihűlt zöld babhoz. Majd hozzáadjuk a tojásokat, sóval, borssal, piros paprikával fűszerezzük, és annyi lisztet keverünk hozzá, amennyit a massza felvesz. Ugye a recept 3 evőkanálnyi lisztet javasol, nem biztos, hogy kell bele mind, de az is lehet, hogy még a negyedik evőkanálnyi lisztet is hozzá kell majd adnunk. A lényeg, hogy formázható legyen a végeredmény. Majd kis fasírtokat gyúrunk ebből az alapanyagból, amit megforgatunk zsemlemorzsával, és forró olajban már lehet is sütni. Pár perc alatt kész van a finomságunk, amit tálalhatunk akár lilahagymás paradicsom salátával, vagy majonézes krumpli salátával, amellé is remek. Bízom benne, hogy ezt is kipróbálják, szerintem szeretni fogják.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egyre nagyobb szükség van a vérplazmából készülő gyógyszerekre, amelyek több súlyos betegség kezelésében is nélkülözhetetlenek. Egy debreceni plazmaközpont szakemberei szerint a levet plazmából egyebek mellett véralvadási faktorok, immunglobinok és albumin készülhet, amelyeket például hemofíliás, immunhiányos májbeteg vagy súlyos égési sérült páciensek kezelésére használnak. A plazmaadás szigorúan szabályzott folyamat. A jelentkezők először orvosi vizsgálaton és laboratóriumi szűrésen vesznek részt. Rendszeres donorrá pedig csak megfelelő eredmények után válhatnak. Magyarországon egy donor évente legfeljebb 45 alkalommal adhat plazmát. A debreceni központban van olyan segítő, aki már több mint 700 alkalommal adott plazmát. 60 hallgató kapott tanúsítványt a debreceni nyári egyetem második hetének végén, miközben 33 új diák érkezett a következő turnusra. A résztvevők továbbra is magyar nyelvet tanulnak, emellett a hazai gasztronómiával, kultúrával és helyi nevezetességekkel is megismerkednek. A programban évek óta népszerűek a folklór foglalkozások, ahol a hallgatók különböző tájegységek dalaival, táncaival és ételeivel találkozhatnak. A diákok közös programokon is részt vesznek, volt strand hangulatú est, magyar vizekről szóló kvíz, valamint vidéki farm látogatása is. Szeptember 16-án rendezik meg a debreceni egyetem nagyszabású tanévnyitó stadionsóját, a U-Day-t a Nagyerdei stadionban. A jubileumi 10. évhez érkező rendezvény idén is fesztivál hangulattal, látványos sóelemekkel és több ismert fellépővel várja az egyetemi polgárokat, az elsőéves hallgatókat és az érdeklődő debrecenieket. A szervezők szerint idén is nagy érdeklődésre számítanak, különösen azért, mert az általános felvételi eljárásban több mint 8000 elsőéves nyert felvételt a debreceni egyetemre, és ez a szám a pótfelvételével tovább nőhet. A U-Day szeptember 16-án szerdán 18:30-kor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Új vezetőápoló látja el a feladatokat a debreceni egyetem klinikai központjának gasztroenterológiai klinikáján. A megbízást augusztus 6-ától Tálas László kapta. A szakember csaknem 30 éve dolgozik az egészségügyben, 2013 óta pedig a gasztroenterológia területén szerzett jelentős szakmai és vezetői tapasztalatot. Munkája mellett aktívan részt vesz az egészségügyi szakdolgozók képzésében, valamint a klinikai gyakorlatra érkező hallgatók mentorálásában is. A debreceni egyetem tájékoztatása szerint az új vezetőápoló kinevezése a klinikai mindennapi betegellátás és szakmai munkájának irányítását segíti. A 2026-27-es tanévben több mint 7800 külföldi hallgatót tanulhat a debreceni egyetemen. Az intézmény előzetes adatai szerint szeptemberben több mint 2300 nemzetközi hallgató kezdheti meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő kurzusokon. A meghirdetett angol nyelvű képzésekre több mint 49000 jelentkezés érkezett. A Stipendium Hungaricum programban pedig több mint 70000 érdeklődtek az egyetem iránt. Az ösztöndíjat idén 688 hallgató nyerte el, ők állami támogatással kezdhetik meg tanulmányaikat Debrecenben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Újra rákapcsol a hőség, a folytatásban 33-38 fokot is mérhetünk. Többfelé friss lesz, ugyanakkor a hajnal egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és itt a Zamatban ma a zöld babbal foglalkozunk, és hát most már szerintem kéne készíteni valami jó kis húsos ételt, amihez ugye természetesen zöld babot is használunk, úgyhogy hoztam önöknek egy mézes mustáros csirke receptet, amit édes burgonyával és zöld babbal fogunk összesütni. Már is sorolom a hozzávalókat, ugye szükségünk van csirkemellre, 2 csirkemell elegendő is, aztán kell 1 tejáskanálnyi dijoni mustár, természetesen másmilyen mustárt is használhatnak, a dijoninak ugye egy kicsit erősebb, csípősebb az íze. A mustár mellett 2 gereszt fokhagyma, 1 citrom, só, bors, friss kakukkfű, 5 evőkanál olívaolaj és 1 tejáskanál méz szükségeltetik. És hát kell még 2 darab nagyobb batáta, azaz édes burgonya, és 25 deka zöld bab. A csirkemelleket először is megmossuk, majd felszeljük, és lapjában ketté vágjuk a húst. Arra vigyázzunk, hogy ne legyen túl vékony, mert akkor nem marad szaftos. Ezután a mustárt összekeverjük az úzott fokhagymával, a citrom kifacsart levével, sóval, borssal, néhány ág kakukkfű lecsipkedett leveleivel, 3 evőkanál olajjal és a mézzel. És ebben a mézes mustáros pácban megforgatjuk a felszelt csirkemell darabokat, és 1 órán át lefedve pihentetjük a húst. Nyugodtan be lehet tenni a hűtőszekrénybe. Közben megpucoljuk és felkockázzuk a batátát, vagyis az édes burgonyát, és szintén megtisztítjuk a zöldbabot, azt is nagyobb darabokra vágjuk. Aztán előveszünk egy tűzálló tálat, abba beleöntjük a krumpli kockákat és a zöldbabot, megsózzuk, megborsozzuk, megszórjuk kakukkfűvel, és meglocsoljuk 2 evőkanálnyi olívaolajjal, majd erre ráfektetjük a pácolt csirkemelleket. Már mehet is az előmelegített sütőbe, és lefedve sütjük közepes hőfokon 30 percig, majd ha letelt a fél óra, akkor levesztük a födőt, és még 15-20 percig sütjük az ételt. Ha kész, már tálalhatjuk is azon melegében. Igazán izgalmas étel, remélem, hogy megkóstolják.

Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és önök továbbra is az Amatot hallgatják, de közel már a műsoridő vége. Viszont van még egy olyan recept, ami nem maradhat ki, ha már a zöld bab a mai témánk, ez pedig a rakott zöld bab, ami egy nagyon egyszerű és elronthatatlan étel, úgyhogy kezdőként is bátran meg lehet vele próbálkozni, mindig sikerélményt jelent. Na hát ehhez szükségünk van fél kiló darált húsra, illetve 25 dekányi rizsre, amit félig megfőzünk. Ugye a fehér rizs főzési ideje olyan 12-15 perc között mozog, 6 percig főzzék a rizst. Aztán kell még nekünk egy nagy fej vöröshagyma, 3 gereszt fokhagyma, só, bors, majoranna ízlés szerint, jó sok tejföl, olyan fél liternyi mennyiség, egy darab tojássárgája, fél kiló zöldbab, és 15 deka sajt. Ugye a mennyiségeket nagyon könnyű megegyezni, hiszen mind a darált húsból, mind a zöldbabból, mind a tejfölből azonos mennyiség kell, tehát fél kilónyi, és ennek pont a fele kell a rizsből. A többiek pedig az ízről gondoskodnak majd. Na hát, ugye félig megfőztük a rizst, azt félretesszük. Közben egy serpenyőben olajat hevítünk, és elkezdjük dinsztelni a felkockázott hagymát, beletesszük a fokhagymát, és már mehet is bele a darált hús, amit jó alaposan átforgatunk, és fehéredésig sütjük, és már vesztük is le a tűzhelyről, ugye a húst is csak félig készítjük el. Majd hozzá keverjük a rizst. A tejfő felét félretesszük, ez kerül majd az ételünk tetejére, a többit egy kevés sóval és tojássárgával összekeverjük, ezt is egy picit félretesszük, közben a zöldbabot fedő alatt megpároljuk. Ezt sem kell teljesen készre, a zöldbab főzési ideje 15-20 perc, itt most elég lesz 8 percig főzni. Aztán előveszünk egy tepsit, azt, amiben a rakott ételeket szoktuk készíteni, és kezdjük a rétegezést. Alulra mehet a zöldbab, erre kanalazzuk rá a darált húsos rizses egyveleget, ezt megkenjük a tejfölös krémmel, azzal, amiben a tojás sárgája van. Erre megy még egy réteg zöldbab, majd a maradék tejfölt, amit félretettünk az étel tetejére, kikeverjük a 15 dekányi reszelt sajttal, és ezt kenjük az ételünk tetejére. Már toljuk is be a sütőbe, és 30 percig közepes hőfokon sütjük. Ha kész, akkor pedig elfogyasztjuk jó étvágyjal. Egészségükre!

Csak jó zenehez a Sunshine FM és végére értünk a mai zamatnak. Ugye ma a zöld bab volt a témánk, én nagyon bízom benne, hogy megjött a kedvük, hogy egyenek zöld babot, mert nagyon jó hatással van az egészségünkre, és hát nagyon sokféleképpen és nagyon ízletesen elkészíthető. Ugye magas rostartalmú ételről van szó, tehát hogyha zöld babot eszünk, akkor hosszabb ideig tart a jól lakottság érzése, így csökkenti az éhségérzetünket. Remek forrása a K-vitaminnak, így hát erősíti a csontokat, támogatja az immunrendszerünk működését, védi a szívet, hiszen folsavat és káliumot tartalmaz, ami segít szabályozni a vérnyomást és javítja a szív egészségét, úgyhogy együnk sok-sok-sok-sok zöldbabot idén-nyáron is, és persze aztán ősszel és télen is, hiszen a zöldbab fagyasztott formában is ugyanolyan egészséges, mintha friss lenne. Mivel az érés csúcspontján takarítják be és azonnal lefagyasztják, így hát megőrzi értékes tápanyagait. Szóval ha elfogy a piacon az idei zöldbab, akkor nyugodtan használják mirelit formában. És jövő héten is tartsanak velem. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Az elkészült ételekhez jó étvágyat kívánok, és persze további kellemes rádiózást. Viszont hallásra!

0: a Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több hajdúbihari adózó szerepel a NAV nyilvános listáin. Kerekesszékes rokonát bántalmazta egy férfi. Megkezdte a felkészülést a Deaci korong csapata. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
2: Ez a Civis Krónika.
3: Több hajdúbihari cég, szervezet és magánszemély is szerepel a NAV nyilvánosan elérhető adós listáin. Az adóhatóság közzétette a második negyedéves adatokat, köztük a különösen magas adótartozással rendelkezőket és a végrehajtás alatt álló adózókat. A legalább 180 napja fennálló, 100 millió forintot meghaladó tartozással rendelkező cégek között két hajdúbihari vállalkozás található. A végrehajtási eljárás alatt állók listáján pedig több helyi vállalkozás, egyesület és civil szervezet is megjelenik. A NAV ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a listákban olyan adózók is szerepelhetnek, akik az utolsó frissítés óta már rendezték tartozásukat. Vádat emelt a debreceni járásügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint tavaly nyáron bántalmazta mozgáskorlátozott rokonát. Az ügyészség tájékoztatása alapján a családtagok között vita alakult ki, amelynek során a vádlott a tartósan kerekesszékéhez kötött sértettet, a tolószékénél fogva meglökte. A férfi a székkel együtt hanyatt esett és beütötte a fejét. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség testi sértés miatt emelt vádat a beismerő vallomást tett férfival szemben. A vádiratban felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozták. Megkezdte a felkészülést az új szezonra a Deaci korong csapata. A szakmai munkát továbbra is Vasz Jönyin vezetőedző és Berta Ákos pályaedző irányítja. A játékosok a hét elején teszteken vettek részt, majd a debreceni jégcsarnokban elkezdték az alapozást. A vezetőedző szerint a keret jó állapotban tért vissza a pihenő után, bár néhány játékos csak később csatlakozik. A csapat átalakult kerettel vág neki az idénnek, több fiatal is lehetőséget kaphat. Az este liga szeptember közepén rajtol. Addig a Deac 5 felkészülési mérkőzés játszik, köztük hazai találkozókat, az Újpest és a DVTK ellen. Vasemberek címmel nyílt dokumentumfotó kiállítás a Milius Juhász Péter központi könyvtár galériájában. A tárlat az Ukrajnában a frontvonalak mögött dolgozó vasutasok mindennapjait mutatja be. A felvételeket Jelle Krings holland riporter és dokumentumfilmes készítette, aki 3 éven keresztül követte nyomon azoknak az embereknek a munkáját, akik a háborús körülmények között is működtetik az ukrán vasúthálózatot. A megnyitón Puskás István alpolgármester arról beszélt, hogy a képek Debrecen múltját is felidézik, különösen az 1944-es bombázást, amelynek az egyik célpontja a vasúti csomópont volt. A kiállítás a hétköznapi helytállásra és a szolidaritás fontosságára is felhívja a figyelmet. Fél idejéhez ért a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszergyűjtő akciója. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kampány célja, hogy a legnehezebb helyzetben élő családok gyermekeinek is könnyebb legyen a tanévkezdés. A szervezet több mint 1000 diákot szeretne támogatni életkoruknak megfelelően tanszerekkel és iskolatáskákkal. A gyűjtéshez ebben a hónapban áruházi akciók is kapcsolódnak, ahol a vásárlók is segíthetnek az iskola kezdéshez szükséges eszközök felajánlásával. A Szeretett Szolgálat szerint a kampány nem csak anyagi segítséget jelent, hanem motivációt is adhat a gyerekeknek a tanuláshoz és a kitartáshoz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Újra rákapcsol a kánikula, ugyanakkor időjárási front nem lesz felettünk. A melegedésnek köszönhetően előfordulhatnak keringési panaszok, vérnyomás problémák, esetleg szédülés is. Az éjjel igazi felfrissülést hoz. A maximumok a következő napokban 33-38 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
2: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.

0: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. 2026. augusztus 9-e van, vasárnap az Emődök névnapja, és már is kezdődik a Civis Aktuál rádiónk szolgáltató magazinja. A következő két órában hozom a jó zenéket és a helyi érdekességeket.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Zene, nagy erdő, Debrecen.
2: Ez a mi városunk.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, benne pedig így augusztus 9-én is a Civis Aktuál, és a vonalban már Pap Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, akivel összegezzük az elmúlt nap eseményeit. Szervusz, hallgatunk!
2: Köszöntöm a hallgatókat! Rengeteg vonulása volt a Hajdú-Bihar vármegyei tűzoltóknak hétfőn, már kora reggel egy balesetnél kezdtek. A 42-es számú főúton Berettyóújfalu közelében 4 jármű ütközött össze, 2 személyautó, 1 teherautó és egy kis busz. A tűzoltók átvizsgálták, illetve áramtalanították a járműveket, a mentőszolgálat pedig végül 4 ember szállított a helyszínről kórházba. Kigyulladt egy kamionnak a kereke, majd átterjedt a tűz a rakományra is, az M35-ös autópályán, a Hajdúböszörményi pihenőnél, emiatt is riasztották a tűzoltókat, akik végül 4 vízsugárral határolták körbe a lángokat. Szintén járműtűz volt Debrecen határában, egy személyautó motortere égett, ott a debreceni tűzoltók avatkoztak be egy vízsugárra, szerencsére senki sem sérült meg. Ezután műszaki mentésre vonultak az egységek, fát vágtak Debrecenben, a Sebezzúban, illetve Balmazújvárosban is, ezek a kidőlt fák, illetve lehasadt ágak a közlekedést veszélyeztették, ezért kellett azokat eltávolítani. Nagyon sok szabadtéri tűz volt, vonultak az egységek Hajdú-Hatházra, ott 4 hektáron égett az avar, volt még tűz Pocsajban, ott a kabai önkéntesekre is szükség volt a hivatásos egységek mellett, illetve volt még Balmazújvárosban is nagy tűztetétlenben, ott is tartó égett, oda is az önkéntes tűzoltókat is riasztották, úgyhogy végül kéziszerszámokkal, illetve vízsugárral számolták fel a tűzoltók ezeket a szabadtéri tüzeket. Később riasztották az egységeket 2 családi házhoz is, mert bejelzett a szénmonoxid érzékelő a fürdőszobában. Először Nagyhegyesre vonultak a tűzoltók, méréseket végeztek, melyek igazolták a mérgező gáz jelenlétét, majd ezután Derecskére is hasonló riasztás érkezett, ott is méréseket végeztek a tűzoltók, szintén megjelent a levegőben a veszélyes gáz, emiatt átszellőztették a tűzoltók az épületeket, illetve a gázszolgáltató ezeket a gázkazánokat idéglenesen kizárta a rendszerből. Szerencsére nagyon hamar jelzett mind a 2 érzékelő, így személysérülés nem történt egyik esetben sem. Végül egy társasházhoz vonultak a debreceni tűzoltók az Egyetem sugárútra, ott egy lakásban kigyulladt éjszaka egy villanyóra, a tűzoltók végül porraloltóval fékezték meg a lángokat. Rengeteg beavatkozás volt a tűzoltóknak ebben a nagy hőségben is, a legtöbb szabadtéri tűz oltása volt, Ortobágy külterületén a Nádas éget, Tiszavasváriban is száraz avar gaz, Hajdú-Hatházra is riasztották a tűzoltókat, Berettyóújfaluba is, minden területen kéziszerszámokkal, illetve vízsugárral dolgoztak az egységek. Emellett volt Debrecenben 2 kukatűz is, a Tisza István utcában, majd később az Zégnár térre is riasztották a tűzoltókat, az egyik esetben elegendő volt a tűz megfékezésére egy palack víz is, így a tűzoltók hamar felszámolták ezeket a kisebb kukatüzeket. Volt egy nagyobb tűzeset Hajdúnánás külterületén, ott 2 melléképület égett, és átterjedt a tűz a szabad területre is, így több száz négyzetmétert leégett. Ott a Hajdúnánás hivatásos tűzoltó kéziszerszámokkal, illetve vízsugárral határolták körbe a lángokat és oltották el a tüzet. Volt egy autótűz is Hajdúnánáson, a Lehel utcában, teljes teljedelmében égett egy jármű, a debreceni egységet riasztották oda, szerencsére ott is időben meg tudták fékezni a tüzet, így nem sérült meg senki az eset során. Illetve volt egy baleset is, villanyoszlopnak csapódott egy autó Sárét udvariban, a Széchenyi utcában, a püspökladányi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, illetve áramtalanították a járművet, az autó vezetőjét pedig a mentőszolgálat kórházba szállította.
1: Pap Kunkli Nórának köszönjük szépen a beszélgetést.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, és közlekedési információkkal folytatjuk. A stúdióban már Bordás Béla.
3: Jó utazás, kellemes vasárnapot kívánunk mindenkinek. Sokan pihenéssel töltik az időt, a nagy erdei parkolók mindenhol meg vannak telve, rengetegen vannak strandokon, és ez elmondható minden megyére vonatkozólag. Viszont nagyon fontos, hogy a közúti közlekedés szabályait a nap 24 órában tessenek betartani, kedves közlekedők, hisz rengeteg közúti közlekedési balesetről számoltunk be, és hallhattak az országos híradásokban is. Frontális ütközések, elsőbb megnemadások, gyorshajtások, és nagyon sok olyan baleset történt, ami roller, kerékpáros, motorkerékpárossal kapcsolatos. Az elmúlt egy hétben tragikus motorkerékpáros halálos balesetek is történtek az ország területén. Nagyon fontos, hogy a szabályokat, a sebességhatárokat sehol ne lépjék túl. Tessenek igenis komolyan venni és betartani. Több főútvonalon forgalom, korlátozás, útépítési munkaterületek. Az az igazság ezzel kapcsolatosan, hogy az útépítési munkaterületeknél nagyon sok esetben megrongálják a kereszttáblákat, terelőtáblákat, terelőnyilakat, mert gyorsabban hajtanak a megengedettnél, és ezek a kereszttáblák nem bírják a nagyobb légtömeget, és akkor borulnak fel, kiborulnak akár forgalmi sávokba is, amik nagyon veszélyesek lehetnek a továbbiakban. Viszont a megállásra vonatkozó szabályokat is, ahol az tiltva van, ott ne tessenek megállni. Több helyen gyümölcsárosító standoknál is igyekeznek időben megállni, viszont félreálljanak és lehetőség szerint a gépjárművekben a jobb hátsó ajtót nyissák ki, ott szálljanak ki az utasok. Több olyan helyszín is van a Vármegye területén, ahol a munkaterületek meg vannak jelölve, és folytatódnak majd a nappali időpontban hétfőn, és nagyon sok helyen további útlezárással kell számolni a Vármegye területén. Köszönöm a figyelmüket, további balesetmentes jó utat, a viszonthallásra!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat ki!

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és sajnos jelentősen megterheli az idősek szervezetét a tartós kánikula, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, a hűvös környezet biztosítása és az egészségi állapot folyamatos figyelemmel kísérése. Nem véletlen, hogy a meleg miatt ugye azért elég sok korlátozó intézkedést is bevezettek. Hogyan viselik a forróságot az idősek otthon a lakói, és milyen intézkedésekkel igyekeznek megúvni az egészségüket? Az is szóba került, hogy milyen felújítások végeztek az intézményben, és ezek hogyan javítják majd az ott élők mindennapjait. Erről beszélgettek a Debreceni Televízió Esti Közelkép című műsorában Nagy Lajosnéval, a Városi Szociális Szolgálat vezetőjével.
2: Igen, valóban rendkívüli időjárás van, hát fokozott figyelemmel vagyunk az ellátottaink irányába, már eleve az épületet úgy próbáljuk átszellőztetni a hajnali órákba, az éjszakai órákba, és amikor oda süt a nap, akkor bezárjuk az ablakokat, húzzuk a sötételőket. Az ellátottaknak tájékoztatást tartottunk arra vonatkozóan, hogy mikor érdemes kimenni a friss levegőre, illetve aki még be szeretne menni a városba, akkor az a reggeli órákba tudja megtenni, vigyen magával fejfedőt, vizet, illetve a programjainkat is ehhez igazítjuk. Mindenképpen minden közösségi térben vizet helyezünk el, poharat helyezünk el, ezt figyeljünk a hűtésre, a kollégáim állandóan cserélik, nézik, hogy azért hűs víz legyen kitéve. Ha az udvaron tartjuk a reggeli órákba a foglalkozásokat, oda is mindig viszünk folyadékot, illetve abban a szerencsében van részünk, hogy szép nagy parkos résszel rendelkezünk, jó nagy fák vannak, árnyékot adnak, és az árnyékba készítjük, vagy csináljuk a foglalkozásokat. Így a reggeli tornákat is, a zenés tornát, vagy a későbbiekben ugye a kreatív foglalkozásokat is itt tudjuk elvégezni, de mindenképpen a folyadékpótlásra, illetve figyeljük az ellátottakat, fokozatosan mérjük a paramétereket, többször mérjük egy nap folyamán, ha látjuk, hogy valaki kipirosodott, akkor egy nedves törlőkendő akár a nyakába, ez egy picit visszahűti, és az épület is rendelkezik egy nagy ebédlővel, amelyben két nagy teljesítményű klímaberendezés van elhelyezve, ez 100 fő befogadására alkalmas, és a programokat a délelőtt, illetve a délután folyamán már itt szoktuk elvégezni, és ide tervezzük. Illetve még a harmadik emeleten van egy klímánk, amely a társalgót hűti. Igen, természetesen a munkatársakat is megterheli ez, hisz ők nem tudnak beülni a klimatizált helyiségbe, csak a pihenő idejük erejéig, és a munka legnagyobb részét ugye a melegben és a munkavégzés közben ugye őket ez fokozottan érinti. Azt gondolom, meg tudom is, hogy a kollégáim elhivatottak, hisz azért maradtak ezen a pályán, és szívvel lélekkel fordulnak az ellátottak felé, és akármilyen megterhelő is ez a meleg számukra, első az ellátott, hogy ők legyenek biztonságban. Az egyik szárnyunkat, az egyár szárnya került felújításra, ez már ugye egy régi épület, és abban a szerencsében van részünk, hogy az épület 2017 óta minden szárnya fokozatosan megújul, így több szárny is megújult, már is ez az egy szárny még nem. És most sikerült nagyon szépen felújítani, nem csak a falak újultak meg, most a nyílászárók cseréje is megtörtént, ezáltal a zaj, illetve a hőszigetelés is sokkal jobb lett, csúszásmentes járólapok kerültek le, ez a biztonság szempontjából nagyon fontos, kapaszkodók kerültek kiépítésre, vibrálásmentes LED világítás, ami szintén a biztonság, illetve a nyugalom szempontjából nagyon fontos. Kapaszkodók és az ajtók teljesen nyithatók, és ezért a folyosó rész egy tág teret eredményez. Itt biztonságosan tudnak közlekedni az ellátottak a segédeszközökkel, illetve az ágyakat is megszélesítésre kerültek a szoba ajtók, és így akár ágyal együtt át tudjuk költöztetni az ellátottakat szükséges a másik szobában. Egy színvilágába is egy nagyon ideális felújítás került megvalósításra. Ezek a paszterszínek, illetve a hozzátársuló függönyök és a szilke kárpitjának színe mind-mind azt eredményezi, hogy itt otthonosan jól érezzék magukat az ellátottak. Piktogramok kerültek kihelyezésre, ugyanis erre a szájra kerültek át a 2B szájról a demens ellátottak, és nagyon fontos, hogy ők oda találjanak a szobákba, az önállóságukat még ameddig lehet megőrizzük. A fürdőszoba is biztonságos, küszöb nélküli, be tudnak menni az ellátottak, egy fürdetőszék, vagy több fürdetőszék került beépítésre, amely szintén a biztonságot szolgálja, és ameddig tudják itt az önállóságukat, akkor felügyelet mellett meg tudják őrizni. A csapoknál is ki vannak téve a piktogramok, úgyhogy ez egy nagyszerű dolog, és köszönjük, hogy ilyen lehetőség van, és reméljük, hogy a jövőben is fog ez folytatódni. Sokkal átláthatóbb, struktúráltabb, a foglalkozásokat jobban meg tudjuk tartani, hisz ott a nagy társalgóba közösen lehet már a foglalkozásokat tartani. Nagyon fontos, hogy mindig legyenek olyan programok, amelyel őket le tudjuk kötni, hogy a bolyongást egy kicsit enyhítsük a számukra, és hogy a térben, időben lévő dolgokat így meg tudjuk erősíteni, tehát az adott napot, illetve hát a foglalkozásokkor is a szinten tartása nagyon fontos, és ezt a betegséget már gyógyítani nem lehet, ezt csak szinten tartani. Igen, valóban így van, polgármester úr mindent megtesz azért, és kérdés is volt a számára, hogy most belül vagy kívül újítsanak fel, de nyilvánvaló, hogy az ellátottaknak a lakótere az, ami nagyon fontos, hisz ők már itt laknak, ez az otthonuk, tehát a belső teret kell első körben megújítani. Nagyon sajnáljuk, hogy nincs uniós forrás, és viszont az nagyon jó, hogy minden évben egy szárny legalább megújul. Így került felújításra az ebédlő is, ahova a két nagy klímát tudták behelyezni, illetve így került felújításra az 1B szárny, a 2B szárny, a 2A szárnyat is megújították, most ugye az 1A, tehát ez már 4 szárny, összesen 6 szárnyon látjuk el az ellátottakat, tehát van még azért feladatunk, illetve foglalkoztatási helyiségek is kerültek felújításra, sószobánk van, hazai ízek konyhája áll rendelkezésre, ahol a programokat, foglalkozásokat meg tudjuk valósítani. Tornaszobánk van, ahol egyéni és csoportos tornafoglalkozásokat, és ez mind ezekből a felújításokból valósult meg. Igen, ez valóban így van. Az előbb beszéltünk ugye a demens ellátottakról. Az osztályon, mind a két osztályon a demens ellátást már egy plusz képzésben résztvevő kollégai csoport végzi, egy team végzi, akik részt vettek ezen a demencia gondozó képzésen, és bizony-bizony ők is elmondták, hogy milyen fontos a képzés, és hogy egy egészen más szemmel látják most már ezt a betegséget, és másképpen is állnak hozzá, másképp kezelik akár a hozzátartozói kérdéseket, akár az ellátottak kérdéseit, ugyanazt tudjuk, hogy akár többször is megkérdezhetnek ugyanarra a témára, ugyanazt elmondhatják többször, és hogy ez miért van, ezt már most értik, és türelemmel, és tisztességesen tudnak így válaszolni, megfelelő szakmai háttérrel, megfelelő szakmai tudással már azt is értik, hogy miért van. Hát hosszú várólistánk van, akár még egy ilyen nagy intézményt meg tudnánk tölteni a várakozókkal, de azt gondolom, hogy folyamatosan tudjuk fölvenni az ellátottakat. Most egy picit létszámstoppunk volt itt a felújítás idejére, és csak bizonyos számba tudtuk fölvenni az ellátottakat. Most, hogy már átköltöttünk,

0: A tartozóknak, akik munkába mennek előtte, akkor be tudják vinni az intézménybe az ellátottakat, a szeretteiket, mi ott egész nap vigyázzunk rá és biztosítjuk az ellátást, ők pedig nyugodtan tudnak dolgozni, tehát ez egy plusz biztonság a hozzátartozóknak is, és este pedig haza tudják vinni őket. Még akkor is megterhelő az ellátottak hozzátartozóinak, hisz nap 24 órájában oda kell mások esetben figyelni. Folyamatos. Tehát aki már középsúlyos demenciával él, ott már 24 órás felügyelet szükséges, és őket is tudjuk valójában felvenni a bentlakásos intézménybe. Tehát aki középsúlyos vagy súlyos demencia korképpel rendelkezik, és van ilyen szakvéleménye.
1: Nagy Lajosnénak, a Városi Szociális Szolgálat vezetői, köszönjük szépen a beszélgetést!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több száz volt rendőr térne vissza az állományba. 10 éve nem volt ilyen alacsony az infláció Magyarországon. Fokozott kullancsveszélyre figyelmeztet a Nébih. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Közel 900 egykori rendőr jelezte, hogy újra felszerelne, mondta Pósvai Gábor belügyminiszter a Magyar Hangnak adott interjúban. Közülük egyelőre több tucat jelentkezőt vettek vissza az állományba. A tárcavezető szerint jelenleg nagyjából 9000 rendőr hiányzik a rendszerből, az állomány pedig évente 600-800 fővel csökken. Pósvai Gábor arról is beszélt, hogy átalakítják a teljes bértáblát, ami érezhető bértömegnövekedéssel és több szabad nappal járhat. Az erre vonatkozó javaslatokat augusztus végéig terjesztik a kormány elé. Az életpálya modell részeként új nyugdíjrendszert is terveznek, emellett csökkentenék a rendőrök adminisztrációs terheit. Történelmi mélypontra süllyedt az infláció Magyarországon. Júliusban átlagosan mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb csak nem 10 éve, 2016 novemberében mértek. Júniushoz képest az árak még 0,1%-kal csökkentek is. A friss adat az elemzőket is meglepte, a piac ugyanis 1,5%-os inflációra számított. A részletes számok ugyanakkor árnyaltabb képet mutatnak, miközben több alapvető élelmiszer olcsóbb lett, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. A bolti árak összességében 4,4%-kal csökkentek egy év alatt. Fokozott óvatosságra figyelmeztet a Nébih a kullancsok miatt. A hatóság szerint a nyári hónapokban jelentősen megnő az esélye annak, hogy emberek és házi állatok is találkoznak az élősködőkkel. A kullancsok több súlyos betegséget is terjeszthetnek, köztük a Lyme-kort és a vírusos agyvelőgyulladást. A Nébih azt javasolja, hogy szabadtéri programok után mindenki alaposan vizsgálja át magát, valamint házi állatait is. A kedvenceknél különösen a fülek, a nyak és a mancsok környékére érdemes figyelni. A megelőzésben kullancsriasztó készítmények is segíthetnek. A Nébih szakértői közben egy nemzetközi projektben is részt vesznek, amely a kórokozók hatékonyabb monitorozását szolgálja. Bok serpenyőt hívott vissza egy áruházlánc, mert a termék tapadásgátló bevonata használat közben leválhat és részecskéi az ételbe kerülhetnek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy az érintett 28 cm-es serpenyőt senki ne használja tovább. A kifogásolt terméket már kivonták a forgalomból. A január 9 és július 20-a között megvásárolt serpenyőket a vásárlók visszavihetik az üzletekbe, ahol visszakapják a vételárat vagy más termékre cserélhetik a terméket. A hatóság szerint a visszahívás célja, hogy a vásárlók ne használjanak olyan konyhai eszközt, amely élelmiszer biztonsági kockázatot jelenthet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Újra rákapcsol a kánikula, ugyanakkor időjárási front nem lesz felettünk. A melegedésnek köszönhetően előfordulhatnak keringési panaszok, vérnyomás problémák, esetleg szédülés is. Az éjjel igazi felfrissülést hoz. A maximumok a következő napokban 33-38 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Egy óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Civis aktuál egy augusztus 9-én, és képzeljétek, ma van az állatkertek napja, mert ma nyílt 1866-ban az első magyarországi állatkert. Hozom a kiváló zenéket ebben az órában, és érdemes velem tartani.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a Civis aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és az elmúlt hetekben több oldalról is szóba került a táplálkozás. A húsfogyasztás, a cukor szerepe, a deutérium, valamint az is, hogy hogyan jelenhetnek meg ezek a kérdések a mindennapi orvosi gyakorlatban. Ezúttal a nyári hőség adta a beszélgetés kiinduló pontját. A nagy melegben sokan ösztönösen könnyebb ételeket választanak, és kevésbé kívánják a húsféléket. De valóban erre van szükség a szervezetünknek, vagy ilyenkor is fontos szerepet töltenek be az állati eredetű fehérjék. Na pont ez került szóba a Debreceni Televízió legutóbbi műsorában, ahol dr. Sárkány Csaba háziorvossal beszélgettek.
2: Nyilván könnyű a döntés, hogyha állandóan fagylalt jön velünk szembe. Tehát ugye naponta látjuk azt, hogy fagylalt és palacsinta és nem tudom milyen édesség, különlegességekkel próbálják elkápráztatni a debrecenieket, illetve akár a ide látogatókat. Aki arra jár, tehát ilyen szempontból megint visszakanyarodnék az első előadások mondottakba, hogy én nyaktól fölfelé, mint marha jó egyébként, és finom és azonnali örömérzetet kelt, és ez is a célja ennek a történetnek. Azt, hogyha mögé nézünk, hogy ez milyen mechanizmusokat, meg milyen tulajdonképpen anyagcsere folyamatokat, hormonális folyamatokat indít el a szervezetbe, akkor el kéne gondolkoznunk azon, hogy engedjünk-e mindig ennek a könnyű csábításnak, hiszen az egész világ erről szól, a csábításról, vedd ezt meg, edd ezt meg, vegyél még kettőt, hát a másik oldalt pedig egy nagy üzleti érdekrendszer áll. Hát ugye mindig népszerű lenne azt mondani, hogy persze a folyadék szempontjából lehet pótolni a folyadékot egy pohár vízzel, és lehet pótolni mondjuk lédús gyümölcsökkel, pláne hogyha az mondjuk be van hűtve. De pontosan erről szólt az elmúlt pár alkalommal az a, akár a Boros prof. által megtámogatott szakmai ízű beszélgetés, amely arról szólt, hogy veszélyt hordoznak magukba ezek a nem szezonális, nem magyar zöldségek, gyümölcsök. Pont most napokban került valamelyik páciensemmel szóba, hogy a görögdinnye már valóban görögdinnye, és nem hevesi dinnye, mint hogy régen megálltunk az autóval, és az út mentén az ott levő földekről hozták nekünk azt a friss érett dinnyet, amiből kopogtatással eldöntöttük, hogy melyik a legfrissebb, legüdébb. De most már gyakorlatilag minden szinte külföldről jön, avagy ami magyar, az megint az igények kielégítése miatt tele van permetszerrel és mindenfajta idegen érlelő anyaggal, ami távoli országokból érkezik. A másik dolog pedig, hogy 50 évvel ezelőtt tetszett, nem tetszett, azt ettük, ami volt. Ugye szűkösebb kínálat volt a polcokon, nem volt ennyi dömping, elsődlegesen az édességekből. Tehát ott igazából föl sem merült ez a kérdés, hogy most mit szeretnél ennélből az 5-10 féle lehetőségből, aminek most csak a pénztárcánk, meg a gyomrunknak a nagysága szab határt, hanem ott voltak bizonyos ételfajták, amiket meg tudtunk enni télen, nyáron, bármikor. És a legjobb fehérje forrás pedig a négylábú füvet legalább húsa. Tehát ha természeti népeket nézünk, ott azért nálunk is melegebb éghajlat van. Ők mentek az állat után, amikor volt vadászati eredmény, akkor megették, amikor nem volt, akkor melegbe, napokon keresztül, akár böjtölve mentek tovább. Tehát ez nem volt kérdés, mert azt tették, amit a természet adott. Azt tulajdonképpen szerintem tényleg el kell szakadni az időjárástól, mert mindenképpen üdvös az, hogyha egy időablakot tartunk. Tehát, hogyha későn este eszünk, az egyébként nem feltétlenül jó, mert 4-5 órán keresztül megemésztési folyamataink vannak a belünkben, tehát olyan 5-6 órával a lefekvés előtt már inkább ne együnk semmit. És hogyha napközben is eszünk, akkor ehetünk a kora reggel otthon, és aztán, amikor hazaérünk mondjuk, de ha azt a 6-8 órás időablakot sikerül megtartanunk, akkor a szervezet ezt meg fogja hálálni, nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Nagyon érdekes. Tegnap este volt egy régi barát, akit évek óta nem láttunk, és eljött hozzánk vacsorázni, és ő alapvetően minden evő, jó módú, minden evő ember. És mondta, hogy kíváncsi arra, hogy mi hogy élünk. Megkínáltuk sztékkel, megkínáltuk fagyúval, megkínáltuk májjal, azt mondta, hogy hát olyan szinten föl van töltődve, még ma is kérdeztem, hogy biztos, hogy minden rendben, azt mondta, hogy teljesen rendben van, végtelenül jól érezte magát minden szempontból az este folyamán. Hát nincsen könnyű dolga, az egyértelmű a mai világban. Kicsit puskáznom kellett nekem is, mert nem gyermekorvos vagyok alapból, de sajnos már találkoztam 3-4-5 éves gyerekeknek olyan szintű multiallergiás érzékenységi leleteivel, meg panaszaival főleg, ami nagyon-nagyon pipiskednünk kell, hogy mikor és mit tehet és milyen forrásból. Nem segíti a közösség az óvodai, az iskolai étkeztetés, vagy a baráti társaságok ennek a folytatását. Ugye a legelső adásban felnőtt statisztikával támasztottam arra azt, hogy nem feltétlenül jó irány ez a mindenevő, mindenáron szokassuk hozzá a szervezetünket laktózhoz, gluténhez, mindenfajta anyaghoz. Most megnéztem ugyanazon a publikus statisztikai hivatal adatforrása keresztül az adatokat. Ugyanazokat a számokat látom gyerekgyógyászati szempontból is. Ugyanúgy háromszorosan emelkedett a lisztérzékenység, a pajzsmirigy betegségek háromszorosak, kicsit puskázok, bocsánat, másfélszeresére a gyerekkori epilepszia, immunalapú pikkelysömörés, az aszmás betegségek két-háromszorosára emelkedtek. Tehát ugyanazok a problémák sokkal hamarabb ott vannak náluk, és innentől kezdve pláne meg kell nézni. Törekednünk kell minél tovább az anyateljes táplálásra, és megnéztem ezeket a tejpótló, tejhelyettesítő tápszereket. Hát elképesztő, hogy egy, és nem márkát akarok mondani, mert senkit nem akarok sem bántani, sem kiemelni, de az, hogy egy csecsemő tápszerben háromféle növényi olaj van. Tulajdonképpen egy is sok, de minek három? Vagy éppen olyan tartós túlszerek vannak, amik egyértelműen bizonyították, hogy nem jók a gyerekeknek. Tehát ha már gyerektáplálás és nincs az anyának tej, akkor régen voltak tejtestvérek, ugye az állomásról hozták a lefejt tejet egymásnak, vagy vették egymásnak az asszonyok. Ez egy sokkal jobb megoldás, mint az, hogy egy ilyen bizonytalan oldalakon keresztül az összetevőket leíró tápszert kap a gyerek. Ugyanígy az anyának is van most már terhes és szoptatós tápszer, mint hogyha ő is egy ilyen roborálásra szoruló ember lenne, ugyanezeket a vegyületeket tartalmazzák. Tehát talán múltkor is elmondtam azt, hogy példák bizonyítják azt, hogy a gyerek annyira ösztönös, hogyha ott van egymás mellett egy doboz tepertő, vagy egy mondjuk egy fagylalt, biztos, hogy a tepertőt fogja legelőször választani. És mi felnőttek vagyunk olyan buták, hogy őket is, mint a kis állatainkat, állandóan jutalmazzuk édességgel. A gyereknek születésnapja, elmegyünk a nagymamához, mi a kedvenced gyermekem. Hazavittem egy ötöst az iskolából, elmegyünk a valamelyik multi étterembe, és akkor veszünk egy menüt. Na most ezzel mi nagyon rosszat teszünk nekik, mert olyan ételeket szoktatjuk őket hozzá, amik nem jók nekik sem már. Hát, ugye el lehetne menni akár konkrét alap élelmiszerek irányába, és akkor megint ugyanott vagyunk, hogy az a tejről nagyon megosztanak a vélemények, mert nem a tejről kéne beszélgetnünk, hanem mondjuk az 50 évvel ezelőtti magyar tarkának a tejéről, és a mostani Holstein Fries karámban tartott tejének a tejéről. Alapvető különbség van a két tej között. A mostani tej és az összes tejtermék béláteresztést csinál, és immunreakciókat kelt. Ugyanígy igaz, hogy annak idén 3-4 szezonális zöldség volt, és tulajdonképpen a gyereknek szüksége van egyébként szénhidrátra az intenzív növekedés fázisában, tehát ott nem ennyire zéró tolerancia van mondjuk meg egy sportolónál például, mint egy felnőtt ketogén táplálkozásánál, de megint csak brokkolit, rebarbarát, és nem is tudom, avokádót nem ismertünk ezelőtt 50 évvel, akkor törekedjünk megint arra, hogy keressük meg a biopiacot, keressük meg a kiskertet, keressük meg a saját kertünket, és onnan szedjük le ezeket a zöldségeket vagy gyümölcsöket. És akkor tudjuk, hogy biztos a forrás. Egyébként az állati húsoknál ugyanez igaz, tehát óriási különbség van az elveken túl egy bolti csirke, egy bolti sertésnek a húsa, a húsminősége, összetétele és a szervezetben okozott hatása, és egy természetes módon adalékmentesen, GMO tápmentesen nevelt állatnak a húsa, zsírja belsősége között. Ezeket meg lehet találni most is, hiszen Magyarországon is ebben az időben vannak zöldségek és gyümölcsök, amelyek megérnek. De mi minden nap képesek vagyunk banánt enni, az szegény mindig szívem pedig. Bizonyos időben jó is lehet.
1: Dr. Serkány Csaba házi orvosnak köszönjük szépen a beszélgetést.

0: Sunshine FM program ajánló.
1: Kiváló program lehetősége közül válogathatunk a folytatásban is. Kiskatamár a stúdióban. Szia, hallgatunk!
2: Szia, Roli! Elő a bicikli lámpákkal, a fényfüzérekkel és a legvadabb világító kiegészítőkkel, mert augusztus 18-án este Debrecen belvárosa egy hatalmas fénylő bringás folyammá változik. A debreceni virágkarnevál egyik leglátványosabb kísérő eseményén, a Scheffler Night Ride-on több ezer biciklista vág neki az éjszakai gurulásnak a Kossuth térről. Ne felejtsetek el előre regisztrálni. Díszítsétek fel a drótszamarat, és tekerjünk át együtt a debreceni éjszakán, ezen a szuper ingyenes programon. Tudtad, hogy a debreceni nagyerdőben augusztus 18-a és 23-a között nem csak a virágok, hanem a sörhabok is főszerepet kapnak? A Békás-tó partján érkezik a Beer by Lake sörkert, ahol a legjobb hazai kisüzemi sörök, food truckok és pörgős DJ-szettek várnak a fák alatt. Hűsd le magad a karneváli forgatagban, és kóstolj bele a nyár leglazább sörforradalmába. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között. Vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshó, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán. Kipróbálnád, milyen egy igazi virágkocsi tervező bőrébe bújni, vagy csak megráznád a csípődet Debrecen szívében? A Dósa Nádor téren te magad is beszállhatsz a közösségi virágkocsi díszítésbe, miközben a táncol a város fellépői garantálják a fergeteges hangulatot. Alkossunk együtt a virágkarnevál legpörgősebb helyszínén. Tudtad, hogy Debrecen utcáin augusztus 20-án közel 5 méter magas és 12 méter hosszú virágcsodák kelnek életre? Érkezik a debreceni virágkarnevál felvonulása, ahol több mint 1500 táncos és zenész kíséretében vonulnak végig a színpompás kocsik a Szent Anna utcától egészen a Nagyerdőig. Gyere el Debrecenbe, és éld át ezt az ingyenesen megtekinthető, lélegzetelállító ünnepet. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM program ajánló.

0: Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Visszafogottabban indult az albérletpiaci roham. Kenőpénzt ajánlott a pénzügyöröknek egy hamis napszemüvegeket szállító férfi. Visszaesett a dízelautók iránti kereslet a használt autópiacon. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Országosan egyelőre visszafogottabban indult az albérletpiaci főszezon a ponthatárok kihirdetése után, de több egyetemvárosban erősen nőtt a kereslet. Az ingatlan.com adatai szerint a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma országosan csak 6%-kal emelkedett, miközben Szegeden 66, Debrecenben 47, Nyíregyházán pedig 30%-os ugrást mértek. A kínálat közben szűkült, egy év alatt közel 9%-kal kevesebb kiadó lakás jelent meg a piacon. Budapesten 260 000 forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja július végén. Debrecenben 220 000, Szegeden 215 000, Győrben és Székesfehérváron 200 000, Pécsen 183 000, míg Miskolcon 130 000 forint körül alakult a középérték. Hamis napszemüvegeket foglaltak le a NAV pénzügyőrei Budapesten a Golgota úti piac közelében. A járőrök egy magyar rendszámú furgont ellenőriztek, amelyben két vietnámi férfi utazott. A raktér átvizsgálásakor dobozokból és zsákokból nagy mennyiségű ismert márkajelzésekkel ellátott napszemüveg került elő. A NAV szerint a termékek minősége, csomagolása és a bemutatott iratok alapján egyértelmű volt, hogy hamisítványokról van szó. Amikor a sofőr nem tudta igazolni az áru eredetét, 2-3 millió forintot ajánlott fel a pénzügyőröknek, hogy elkerülje az eljárást. A járőrök ezt visszautasították. Összesen 1788 hamis napszemüveget foglaltak le, az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése és hivatali vesztegetés gyanúja miatt indult eljárás. Tovább csökken a dízelautók népszerűsége a hazai használt autópiacon, miközben egyre többen keresnek elektromos és hibrid modelleket. A friss júliusi piaci adatok szerint a dízel üzemű személyautókra érkező érdeklődések száma egy év alatt közel 9%-kal esett vissza, így havi 129 000-re csökkent. A benzines autók továbbra is stabilan vezetik a piacot több mint 205 000 érdeklődéssel. A villamosított hajtásláncok viszont látványosan erősödtek. Az elektromos és hibrid autók iránti kereslet több mint 30%-kal nőtt és megközelítette a havi 49 000-et. A szakértők szerint a vásárlók egyre inkább a kiszámítható fenntartási költségű, modernebb megoldások felé fordulnak. Az energiaellátással kapcsolatos bizonytalanságok ismét ráirányították a figyelmet az otthonok energiahatékonyságára. Pénzügyi szakértők szerint egy jól megtervezett korszerűsítés nem csak a havi rezsiköltséget csökkentheti, hanem az ingatlan értékét is növelheti. A legnagyobb megtakarítást jellemzően a szigetelés, a nyílászáró csere, a fűtés korszerűsítés, a hőszivattyú telepítése vagy a megújuló energiaforrások használata hozhatja. A felújításokhoz több finanszírozási forma is elérhető, például állami támogatások, lakáscélú hitelek, zöld hitelkonstrukciók vagy személyi kölcsönök. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a hiteltípusa és a banki ajánlat kiválasztása milliós különbséget jelenthet a teljes visszafizetésben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatásban hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, ha délután második felében erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Egy-egy futós zápor zivatar előfordulhat, a reggeli órákban 15-16 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket. 2 óra után 4 perccel vagyunk, én Mara vagyok. Rádiózunk együtt az elkövetkezendő 4 órában, hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat. Az órát megkezdem Gordóval és a Lokolokóval.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józ.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Gaga, The Dead Dance, ez szólt az imént a Sunshine FM a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A mai napon, augusztus 9-én az emődök ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Többek között a mai napon ünnepli 73. születésnapját Del Husa John, énekes, zeneszerző és szövegíró. Szintén a mai napon született 71 éven Lár András költő, zeneszerző, színész, dalszövegíró, buddhista pap. Szerintem nem kell bemutatnom senkinek, de ő volt Besenyő Pista bácsi. Érdekességek is vannak a mai napon. 160 éve Xanthusz János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt a budapesti állat és növénykert. 853 éve elkezdődött a pizzai ferdetorony építése, amit nem terveztek Ferdére. 116 éve E.J. Fisher szabadalmaztatta az elektromos mosógépet, és valljuk be őszintén, milyen jól tette. És végezetül pedig 39 éve először ült magyar pilóta Forma 1-es versenyautóban. Térségünkben jelenleg 28 Celsius fok van, igazi strandidővel búcsúzik a hét, fronthatásra pedig nem kell számítani. Hamarosan meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de arra kérlek téged, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620-316-3000. A következő percekben pedig már robogunk is tovább Calvin Harris-szel és a Blessings-szel 2025-ből a Sunshine-on.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Follow the flow után a Sunshine FM-en nézzük meg most közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani a Vasvári Pál utcában, valamint a Dob utca térségében, hiszen továbbra is tartanak az útfelújítási munkálatok. Az útfelmarás idején jelzőrök irányítják a forgalmat, miközben útszűkület és lezárt leállósáv nehezíti a közlekedést. Az érintett szakaszon még mindig 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Ugyanakkor még mindig Nyíregyházán a 4-es főút Kert utcai szakaszán közműfedlapok szintbehelyezését végzik, ezért útszűkületre, valamint sávlezárásra kell számítani. Ezen a területen táblák, valamint terelőnyirak jelzik, a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel haladniuk. A Tokaji úton lakott területen belül sebességkorlátozás van érvényben, szintén forgalomkorlátozás van Nyíregyházán a Gím utcán, Nagykáló és Nyíregyháza között is, de Nyírszőlőben a Sugár utcán úton folyó munkálatok miatt 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Viszont Debrecenben is több helyen lassabb haladásra lehet számítani, hiszen a Pesti utca 37 szám előtt felbontották a belső sáv egy részét, tehát ott is 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Debrecenben a Csigekert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkálatok, fölváltva hol a külső, hol pedig a belső sávot zárják le, a Mikepércsi út Homokkerti felüljáró előtti részén pedig 2 sávot zártak le. A Füredi úton még mindig tart az útfelújítás, és végezetül pedig nagy felületű aszfaltozás zajlik az Epreskert utca 83 szám előtt a Dobogó utca közötti szakaszon. Én arra kérlek téged, hogyha bármit látsz, oszd meg velem, segítsük együtt autóstársainkat 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig BB Rexától a New Religion-t játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Dua Lipa után el is érkeztünk a Sunlight első órának a végéhez. A következő órában foglalkozunk majd az egészségünkkel, sőt, mi több, horoszkópozni is fogunk, de nem haladok ennyire előre, hiszen az órát előtt elbúcsúztatom Tiesztóval, utána egy pici reklám, majd jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel. Számítok rád a következő órában is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikus

0: csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vádat emelt a debreceni járásügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint tavaly nyáron bántalmazta mozgáskorlátozott rokonát. Az ügyészség tájékoztatása alapján a családtagok között vita alakult ki, amelynek során a vádlott a tartósan kerekes székéhez kötött sértettet, a tolószékénél fogva meglökte. A férfi a székkel együtt hanyatt esett és beütötte a fejét. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség testi sértés miatt emelt vádat a beismerő vallomást tett férfival szemben. A vádiratban a felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozták. Egy éve vezették be Debrecenben a zónás parkolási rendet, az eddigi tapasztalatok alapján pedig hatékonynak bizonyult az új rendszer. A város belső részeit 5 zónára osztották, hogy enyhítsék a belvárosi túlzsúfoltságot, és segítsék a lakó telepeken élők parkolását. A belvárosi piros zónában legfeljebb 3 órán át lehet várakozni, így gyorsabb lett az autók cserélődése. A debreceni lakcímmel rendelkező 2 lakóhelyű környékére érvényes ingyenes parkolóbérletet is igényelhetnek. Ez népszerű megoldás lett. A DV Parking tapasztalatai szerint egyre többen választják a napi bérletet, valamint az online telefonos vagy bankkártyás díjfizetést. Új vasúti megállót alakítanának ki Debrecen északi részén, a Kassai út végénél a köztemetővel szembeni szakaszon. A fejlesztés a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonal felújításához kapcsolódna. A tervek szerint az új megálló azoknak jelentene gyorsabb eljutást, akik Nyíregyháza vagy Mártésszalka irányából érkeznek Debrecenbe, és a Kassai úti egyetemi kampuszok a Csapó utca vagy a Nagyerdő felé tartanak. Így nem kellene bemenniük a nagy állomásig, hanem közvetlenül szállhatnának át buszokra vagy trolikra. A fejlesztés célja, hogy a vasút versenyképesebb alternatívát kínáljon az autózással szemben. A 2026-27-es tanévben több mint 7800 külföldi hallgatót tanulhat a Debreceni Egyetemen. Az intézmény előzetes adatai szerint szeptemberben több mint 2300 nemzetközi hallgató kezdheti meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő kurzusokon. A meghirdetett angol nyelvű képzésekre több mint 49000 jelentkezés érkezett. A Stipendium Hungaricum programban pedig több mint 70000 érdeklődtek az egyetem iránt. Az ösztöndíjat idén 688 hallgató nyert el, ők állami támogatással kezdhetik meg tanulmányaikat Debrecenben. Szeptember 16-án rendezik meg a Debreceni Egyetem nagyszabású tanévnyitó stadionsóját, a U-Date a Nagyerdei stadionban. A jubileumi 10. évhez érkező rendezvény idén is fesztivál hangulattal, látványos show elemekkel és több ismert fellépővel várja az egyetemi polgárokat, az első éves hallgatókat és az érdeklődő debrecenieket. A szervezők szerint idén is nagy érdeklődéssel számítanak, különösen azért, mert az általános felvételi eljárásban több mint 8000 első éves nyert felvételt a Debreceni Egyetemre, és ez a szám a pót felvételével tovább nőhet. A U-Date szeptember 16-án szerdán 18:30-kor kezdődik a Nagyerdei stadionban.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Újra Télre kapcsol a kánikula, ugyanakkor időjárási front nem lesz felettünk. A melegedésnek köszönhetően előfordulhatnak keringési panaszok, vérnyomás problémák, esetleg szédülés is. Az éjjel igazi felfrissülést hoz. A maximumok a következő napokban 33-38 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 3 óra után 4 perccel a legfrissebb híreket követve, mert bele is csapunk a Sunlight második órájába. Ebben az órában horoszkópozunk, foglalkozunk az egészségünkkel, de előtte megkezdem az órát Bruno Mars-szal és az I Just Might-tal, hiszen ez a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Rudimental, Sun Comes Up. Ez szóltozik, mint a Sunshine FM a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig már Katái a terep, aki összegyűjtötte, mit jósoltak mára augusztus 9-ére a csillagok. Nem húzom tovább az időt, átadom neki a szót.
2: A KOSZ számára a hét egy váratlan kihívással indul a munkahelyén, de a gyors helyzet felismerése most megmentheti a projektet. A Bika pénzügyeit tekintve kedvező híreket kaphat, így érdemes áttekintenie a hosszú távú megtakarítási terveit. Az ikrek szokatlanul csendes hangulatban indítja a napot, ami kiváló alapot ad ahhoz, hogy rendezze a félbehagyott ügyeket. A rák egy kollégája segítségére szorulhat, ne habozzon hát segítséget kérni, ha elakad a teendőivel. Az oroszlán energiája ma szinte kiapadhatatlan, így tökéletes az időzítés egy régóta halogatott tárgyalás lefolytatására. A szűz túlságosan rágörcsölhet egy apró részletre, pedig a döntéseiben most a nagy egészet kellene szem előtt tartania. A mérleg váratlan meghívást kaphat egy esti rendezvényre, amit semmiképpen ne utasítson vissza, mert hasznos kapcsolatokra tehet szert. A Skorpió gondolatait egy családi ügy köti le, ezért a munkahelyi feladatok során igyekezzen a maximális koncentrációra. A nyilas ma utazásra vagy kimozdulásra vágyik, de a kötelezettségek teljesítése most még elsőbséget élvez. A bak szilárd elhatározása csodálatot vált ki a környezetéből, és egy felettese kifejezetten elismerheti erőfeszítéseit. A vízöntő egy kreatív ötletével teljesen új irányt adhat a heti munkafolyamatoknak, amit csapata is örömmel fogad. A halak ma fokozottan hajlamos a feledékenységre, így a fontosabb időpontokat és teendőket mindenképpen írja fel magának.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont már 2022-ből játszom neked Shaust és a Won't Forget You-t.
0: Sunshine FM asztrológia.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ez volt az imént a Sunshine FM a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig beszéljünk a nyári allergiákról és azok kezeléséről. A nyári időszak sok ember számára a pihenésről, a napsütésről és a szabadtéri programokról szól. Azonban vannak, akik számára a nyár nem csak kellemes élményeket, hanem kellemetlen allergiás tüneteket is jelent. A nyári allergiák egyik leggyakoribb kiváltó oka a növények pollenje. Ilyenkor például a fűfélék és bizonyos gyomnövények pollenje okozhat panaszokat. Az allergia legjellemzőbb tünetei a tüsszögés, az orrfolyás vagy ordugolás, a vízkető könnyező szem, illetve a torok és az orrvízketése. Egyeseknél fáradtság és fejfájás is jelentkezhet. Az allergiás tünetek enyhítésében fontos szerepe van a megelőzésnek. Magas pollen koncentráció esetén érdemes kevesebb időt tölteni a szabadban, főleg a reggeli és a szeles időszakokban. Hazaérkezés után ajánlott arcot és kezet mosni, illetve a ruhát lecserélni, hogy minél kevesebb pollen maradjon rajtunk. A lakás rendszeres takarítása és szellőztetése is segíthet, de magas pollen koncentrációnál nem érdemes hosszú ideig nyitva tartani az ablakokat. A tünetek kezelésére különböző allergiaellenes gyógyszerek, például antihisztaminok is alkalmazhatóak. Ezek használata előtt azonban érdemes orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni. Ha a tünetek erősek, tartósak vagy légzési nehézség is jelentkezik, mindenképpen orvosi segítséget kell kérni. Összességében tehát a nyári allergia kellemetlen lehet, de megfelelő odafigyeléssel és kezeléssel a tünetek jelentősen csökkenthetőek, így az allergiások is élvezhetik a nyarat. Remélem, hogy a mai napot is kielvezed, hiszen igazi strandidőben van részünk, de ha esetleg otthon csillezel, akkor ne aggódj, viszem a napfényt a lakásodba a Sunshine-on keresztül Zeller Larsonnal és a Nissan One-nal 2021-ből.
0: Egészségpercek.

Tök jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod, de már el is érkeztünk a Sunlight fél idejéhez. A következő órában fogunk bulvárkodni, és ismételten meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes hétvégét, és ezen a hétvégén is rekkenő nyárias hőségre lehet számítani a

0: strandok nagyon nagy kihasználtsággal működnek, és a úton lévő járművezetők fokozott figyelemmel közlekedjenek, parkolás megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék. Parkosított területen ne parkoljanak, függetlenül, hogy nagyon sok helyen már ki van sülve a fű, viszont a törvény, illetve a szabályok értelmében parkosított területen megállni tilos. Az utóbbi napokban több esetben is intézkedtek a közterületfelügyelők, illetve a rendőrök a szabálytalan parkolókkal szembe, és nagyon sok esetben úgy álltak meg a strandok közelében, hogy akadályozták a folyamatos haladást. Erre is tessenek nagyon vigyázni, ügyelni, kedves közlekedők. Nagyon sok a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon. Debrecen és Nyíregyháza között a 4-es számú főútvonalon rengeteg motorkerékpáros közlekedik, többször 4-en, 5-en, 6-an, sőt 8-an is hosszabb utat terveznek, azaz a túramotorozással kapcsolatos szabályok betartására kérjük a motorosokat és balesetmentes további közlekedést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Csúszik egy debreceni útszakasz újra nyitása. Enyhített a parkolási gondokat a zónás rendszer Debrecenben. Új vasúti megállót alakítanak ki Debrecen északi részén. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Később nyitják meg újra a debreceni Budai Nagy Antal utca érintett szakaszát. A Vámos-Pécsi út kapacitás bővítő fejlesztésének első ütemében zajló csomópont áttépítés kivitelezője arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a korábban jelzett augusztus 7-e helyett augusztus 13-án csütörtökön történhet meg az újranyitás. A munkálatok idején a Budai Nagy Antal utcai ágon továbbra is útlezárásra, idegenes forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. A közlekedőket arra kérik, hogy nem szokásból vezessenek, hanem a kihelyezett ideiglenes jelzések szerint haladjanak. A mostani ütemben aszfaltozás jelzőlámpás munkák, forgalomtechnikai elemek kihelyezése és burkolati jelek felfestése zajlik. Egy éve vezették be Debrecenben a zónás parkolási rendet, az eddigi tapasztalatok alapján pedig hatékonynak bizonyult az új rendszer. A város belső részeit 5 zónára osztották, hogy enyhítsék a belvárosi túlzsúfoltságot, és segítsék a lakó telepeken élők parkolását. A belvárosi piros zónában legfeljebb 3 órán át lehet várakozni, így gyorsabb lett az autók cserélődése. A debreceni lakcímmel rendelkező 2 lakóhelyű környékére érvényes ingyenes parkolóbérletet is igényelhetnek. Ez népszerű megoldás lett. A DV Parking tapasztalatai szerint egyre többen választják a napi bérletet, valamint az online telefonos vagy bankkártyás díjfizetést. Új vasúti megállót alakítanának ki Debrecen északi részén a Kassai út végénél a köztemetővel szembeni szakaszon. A fejlesztés a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonal felújításához kapcsolódna. A tervek szerint az új megálló azoknak jelentene gyorsabb eljutást, akik Nyíregyháza vagy Mártésszalka irányából érkeznek Debrecenbe, és a Kassai úti egyetemi kampuszok a Csapó utca vagy a Nagyerdő felé tartanak. Így nem kellene bemenniük a nagy állomásig, hanem közvetlenül szállhatnának át buszokra vagy trolik. A fejlesztés célja, hogy a vasút versenyképesebb alternatívát kínáljon az autózással szemben. Hordozható energiatárolóval és napelemes rendszerrel bővült a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató és mentőcsoportjának felszerelése. Az eszközöket egy debreceni vállalat adományozta a mentőcsapatnak, hogy nehezen megközelíthető vagy áramellátás nélküli területeken is biztosítani tudják a bevetésekhez szükséges energiát. A rendszerrel kommunikációs eszközök, világítás, egészségügyi berendezések és más létfontosságú felszerelések működtetésében segíthetnek, akár hosszabb mentési munkák során is. A csoport jelentős tapasztalattal rendelkezik, részt vett a törökországi földrengés utáni mentésben, és szorosan együttműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel. Tavaly 180 alkalommal támogatták a debreceni tűzoltók munkáját. Nehéz napok várhatnak az allergiásokra, mert a palagfű pollenje már országszerte megjelent a levegőben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a következő napokban egyre több helyen érheti el a pollen koncentráció a tüneteket okozó közepes szintet. A megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak száraz, szeles időben, különösen zivatarok közelében érdemes csukva tartaniuk az ablakokat.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A Folytatásban hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, ha délután második felében erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Egy-egy futó zápor zivatar előfordulhat. A reggeli órákban 15-16 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Betty, nagyon köszi a híreket, 4 óra után 4 perccel már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Sunlight harmadik órájába. Ebben az órában bulvárkodunk, és megnézzük majd, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, 0620-316-3000. Az óra kezdődala most Szigelá és a Riptide 2025-ből.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Halottpénz, Jude Law, mielőtt megismertelek, ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Képzeld, a poptörténelem egyik leginkább várt együttműködése vált hivatalossá, hiszen megjelent Madonna és Kylie Minogue régóta pletykált közös felvétele, a Love Sensation. A két énekesnő Amsterdamban mutatta be a szerzeményét, ami azóta már meg is jelent hivatalosan. A premier igazi meglepetést tartogatott a közönség számára, hiszen Kylie Minogue váratlanul lépett a színpadra Madonna előadása közben. A két énekesnő együtt adta elő a Love Sensation új remix változatát, amit hatalmas ovációval fogadott a közönség. A közös produkció azonban nem ért véget az új dal bemutatásával. Madonna és Kylie előadta a Sorry című slágert is, így az est rövid idő alatt az év egyik legtöbbet emlegetett popzenei eseményévé vált. Bár Madonna és Kylie Minogue az elmúlt évek során több alkalommal is osztozott már a színpadon, most először készítettek közös stúdió felvételt. A mostani kollaboráció tökéletesen illeszkedik Madonna legutóbbi albumának hipnotikus, klubfókuszú hangzásvilágához. A korong nem csak világszerte, de Magyarországon is óriási sikert aratott. A fizikai lemez 3 egymást követő héten is az első helyen szerepelt a hazai eladási listákon. Még ezt a dalt nem tudom neked játszani a Sunshine-on, viszont Kylie Minogue-tól a Padam Padamot igen. Ez szól most jó hangosan.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Tóth Abigail után a Sunshine-on nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani a Vasvári Pál utcában, valamint a Dob utca térségében, hiszen továbbra is tartanak az útfelújítási munkálatok. Az útfelmarás idején jelzőrök irányítják a forgalmat, miközben útszűkület és lezárt leállósáv nehezíti a közlekedést. Az érintett szakaszon még mindig 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Ugyanakkor még mindig Nyíregyházán a 4-es főút Kert utcai szakaszán közműfedlapok szintbehelyezését végzik, ezért útszűkületre, valamint sávlezárásra kell számítani. Ezen a területen táblák, valamint terelőnyirak jelzik, a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel haladniuk. A Tokaji úton lakott területen belül sebességkorlátozás van érvényben, szintén forgalomkorlátozás van Nyíregyházán a Gím utcán, Nagykáló és Nyíregyháza között is, de Nyírszőlőben a Sugár utcán úton folyó munkálatok miatt 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Viszont Debrecenben is több helyen lassabb haladásra lehet számítani, hiszen a Pesti utca 37 szám előtt felbontották a belső sáv egy részét, tehát ott is 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Debrecenben a Csigekert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkálatok, fölváltva hol a külső, hol pedig a belső sávot zárják le, a Mikepércsi út Homokkerti felüljáró előtti részén pedig 2 sávot zártak le. A Füredi úton még mindig tart az útfelújítás, és végezetül pedig nagy felületű aszfaltozás zajlik az Epreskert utca 83 szám előtt a Dobogó utca közötti szakaszon. Továbbra is segítsük együtt autósársainkat, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig játszom neked Farukótól a Pepászt a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

Villám gyorsan elrepült a Sunlight harmadik órája is. A következő órában hozok majd keltető visszatekintőt, sőt mi több programajánlót is, de a térség ritmusa is velem lesz. Az óra búcsúdala Olivia Dean és a Man I Need lesz 2025-ből, utána egy pici PH érték, majd Földi Bettié és a legfrissebb híreké a terep. Ne menj sehová, várlak vissza a Sunlight utolsó órájában is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Fine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debreceni utasokat is érinthet az utazási iroda csődje. Vádat emeltek a debreceni vasúti tragédia ügyében. Megnyílt a kollégiumi jelentkezés a Debreceni Egyetemen. Földi Betti vagyok, immár részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Debreceni utasokat is érinthet a Robinson Tours csőd bejelentése. A pórulját magyar utasok számára most az a legfontosabb, hogy minél előbb írásban jelezzék kár igényüket az utazási irodának és annak biztosítójának. Ez azokra vonatkozik, akiknek utazási szerződésén a Robinson Tours szerepel utazásszervezőként. A bejelentéshez tételesen össze kell gyűjteni a befizetett részvételi díjat, valamint az elmaradt vagy csak részben teljesített utazás miatt felmerült további költségeket is. Az érintetteknek érdemes minden szerződés számlát és fizetési bizonylatot megőrizniük. Vádat emelt az ügyészség a 2023. novemberében Debrecen közelében történt vasúti tragédia ügyében. A balesetben két munkás vesztette életét, miután egy motorvonat elsodorta őket egy vasúti átjáróban végzett munka közben. A vád szerint az építésvezető nem jelentette be a munkálatokat a vasúttársaságnak, nem kért belépési engedélyt és szakfelügyeletet sem. Emiatt nem rendeltek el sebességkorlátozást, a mozdonyvezető pedig nem tudhatott arról, hogy emberek dolgoznak a pálya közelében. Az ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat. A vádiratban felfüggesztett fogházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozták. 11 jogsértés miatt indult eljárás egy 15 éves fiú ellen, aki a rendőrség szerint Debrecenből vitt el egy nyitva hagyott furgont. A fiatalkorú 14 éves barátnőjével indult útnak, majd a rendőri jelzés ellenére sem állt meg. A járművel az M3-as autópályán menekült helyenként nagy sebességgel, ezért a rendőrség több egység bevonásával és forgalomkorlátozással követte. A menekülés végül akkor ért véget, amikor a furgon egy terelő táblának ütközött, majd egy szántóföldön állt meg. Megkezdődött a kollégiumi jelentkezés a Debreceni Egyetem elsőéves hallgatói számára. A felvételt nyert gúlyák augusztus 11-ig adhatják be kérelmüket. A szükséges dokumentumokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és szociális irodához. Fontos, hogy a lakhatási igényléssel egy időben a szociális ösztöndíj pályázatokat is be kell nyújtani. A férőhelyekről augusztus 21-e után e-mailben értesítik a jelentkezőket. A Debreceni Egyetem összesen 4943 kollégiumi férőhelye rendelkezik, ezek közül mintegy 1200-at az elsőéves hallgatók számára tartanak fenn. Az intézmény arra kéri a hallgatókat, hogy a határidőkre és a dokumentumok pontos benyújtására különösen figyeljenek. A tervek szerint halad a debreceni keleti belső közlekedési folyosó első temének építése. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint a Sámsoni úti csomópont és a hozzátartozó 440 méteres új útszakasz kivitelezése már az utolsó fázisban van. A munkát az október 12-i határidőre fejezhetik be. A következő hetekben a legfelső aszfaltréteg építése, a patkák feltöltése, a közvilágítás alapozása és tereprendezése zajlik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sajnos hamarosan itt a parlagfű pollen szezonja, sokfelé alacsony helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Mindemellett időjárási front nincs felettünk, de a többfelé szeles időben fejfejes ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet. A maximumok a folytatásban 33-38 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 5 órát és a legfrissebb híreket követve a Sunlight utolsó órájába csapunk bele. Ebben az órában hozok keltető visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Laival és a Getlekival kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod, a következő percekben pedig hozom a keltető visszatekintőt, közösen hallgassuk meg, miről csacsogtunk péntek reggel Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ne feledd, jövő héten pihenni megy a keltető stábja, a keltető legjobb pillanatait hallgathatod meg reggel, úgyhogy egy hét múlva visszatérünk, és frissen, üdén, vidáman ébredhetünk együtt.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Bélával voltam egy ilyen kívánság műsor forgatáson, és akkor a sztár volt, hogy így jöttek a gyerekek, és kérték tőle az autogramot az iskolába. Na de én meg ott voltam, szintén, hát jöttek hozzám is autogramot kérni, nagyon jól éreztem magam egyébként, ah, mondom végre. Szóval kiderült, hogy Pistike meg a barátja volt olyan rafkós, hogy az ellenőrzőjét hozta, ne. És a beírásokat tartotta oda elém, hogy írjam alá, meg Bélán. Mi meg vígan aláírtuk, tudod, mint a szülő, amikor aláírja, és akkor néztem, mondom, várjál már, mit írtam alá? No, semmi, és már húztak el. Tehát hihetetlen rafkósok voltak akkor még a gyerkőcök.
0: Mekkora ötlet.
3: De volt ilyen.
0: Én nekem lenne egy kedves hallgatónk, követőnkhöz egy kérdésem.
3: Na.
0: Miért írta azt, hogy Glac Norbi? Esküszöm neked, hogy van egy Glac Norbi. És akkor megkérdezném,
3: szerintem
0: hogy miért.
3: Ez Norbinak az álprofilja.
0: Én is arra gondoltam utána. Ott van Glac Norbi. Kész.
3: Hát, vagy valami csaja.
0: Mert az női baj, név, női az név, viszont baj.
3: Név. Nem ez a barát, nem ő a barátnője?
0: Nem.
3: És hát akkor baj van.
0: Ajaj, ja. Norbi, valami gond van.
3: Van neki házastársa is, már mint az Anitának, aki írta. Glac Norbi.
0: Anita rajong.
3: De lehet, hogy ő azt a részt hallotta, hogy a kollégák közül kit.
0: Lehet.
3: Nem, tehát már volt,
0: tudom,
3: volt egy
0: akkor is Norbi.
3: Felvetés.
0: Na, mindegy. Személyeskedünk itt
3: de nem Norbit. Tehát ő nem a táplálkozási lánc tetején volt? Vagy hogy? Ha úgy érzed, mert ugye a köztársági elnök az
0: ott. Hát attól függ a táplálkozást, onnan nézed.
3: Na jó. Próbáld ki mara, te nem motorozol. Motorozol?
0: Nem.
3: Nem, otthon hajszárítót beindítod, a legmelegebb fokozatra vágod.
0: És futkározzak a
3: lakásban. Nem, és magadra szembe.
2: Ez tényleg így van. Hajszár, és még rajtad, még vegyél fel egy bukósisakot, és ha nagy motorral mész, igen, vegyél fel egy protektoros fekete jacket, és állíts ki a napra.
3: Veszem. Én azt nem veszem.
2: Az úgy szimulálja a lámpánál állást.
0: Kicsit féltem, amikor így elkezdett sorolni, hogy miket csinálják, hogy dugjam be a hajszárítót, vegyek a kádba.
3: A múltkor olyan lámpánál.
2: A kádról nem beszéltünk.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: a Kim Petras, Van Weaver Young. Ez szólt az imént a Sunshine FM a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szarálunk. A következő percekben pedig Katály a terep, aki összegyűjtötte a térség legkirályabb program lehetőségeit. Nyugi, a Sunshine FM egy percre sem hagy téged unatkozni.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Azt hitted, a legény búcsú után már nem jöhet nagyobb katasztrófa? Készülj fel, mert a bajkeverő dokik visszatérnek Nyíregyházára, a Rózsakert szabadtéri színpadra. Augusztus 14-én pénteken este 8:30-kor az Aranylakodalom című fergeteges vígjátékban Alex és Simon egyetlen házi orvosi rendelőt változtatnak kész őrültek házává az esküvő előtti pillanatokban. Szentevaik zseniális és pörgős darabját Nagy Sándor rendezésében láthatjátok. Garantáltan könnyesre neveted magad ezen a kaotikus, félreértésekkel teli estén. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas, ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshó, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM program.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Pipa, repült az idő. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a mókamára. Zárunk már a mókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd holnap, 2-től este 8-ig, hiszen éleszek a Sunshine délutánban és a Hallóban is. Utána elmegyek majd szabadságra, úgyhogy kipihenem az elmúlt heteket és hónapokat, majd új út erővel csapok bele a munkába. De te addig is kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép délutánt kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Búcsúzó játszom Belánótól a Starboyt 2025-ből. Lelépek, Mara vagyok. Szia!
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Augusztus közepére készülhet el a várólista csökkentő program. Földi Betti vagyok, imád részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Teljesen átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. A döntés értelmében megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig 2027. január 1-től közvetlenül az oktatási és gyermekügyi minisztériumhoz kerül. Augusztus 20-án nyílt pályázaton hirdetik meg az összes tankerületi

0: kerületi igazgatói posztot, a kiválasztott vezetők pedig 5 évre kapnak megbízást. A kormány szerint az átvilágítás súlyos működési problémákat tárt fel, ezért egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb rendszert alakítanak ki. A cél az, hogy az iskolák önállóban működhessenek, a pedagógusok pedig nagyobb figyelmet fordíthassanak a tanításra. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány a két napos kormányülés első felében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a döntés a mostani energiaválság tapasztalataira is reagál. A terv része az energiatároló kapacitások bővítése, az elektromos hálózat fejlesztése, valamint szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházások előkészítése. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítanák meg. Magyar Péter azt mondta, a beruházásokat úgy alakítanák ki, hogy azokból a magyar állam és az érintett települések anyagilag is profitáljanak. A részletekről későbbre ígért szájékoztatást a miniszterelnök. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint csaknem 36 ezeren várnak több mint 60 napi csípőprotézis, térdprotézis vagy szürkehályog műtétre. Ez egy év alatt mintegy 21%-os emelkedés jelent. A szakemberek szerint a hosszú várakozás hátterében elsősorban a szakember hiány és a korlátozott műtéti kapacitás áll. A kormány célja, hogy 2027 végére jelentősen rövidüljenek a várólisták. Ennek érdekében augusztus közepére átfogó intézkedési program készülhet, amely a tervek szerint a legnagyobb betegszámot érintő beavatkozásoknál hozna gyorsabb ellátást. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalmi érettségi vizsga átalakításának előkészítése. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium új tétel előkészítő bizottságot állított fel, amely a módosítások részleteit dolgozza ki. A tervek szerint csökkentik és egyértelműsítik a középszintű követelményeket, pontosabban meghatározzák az egyes feladattípusokat, és nagyobb szakmai szabadságot adnának a magyar tanároknak. A nyár végén széles körű szakmai egyeztetés kezdődik a tervezett változtatás. A végleges szabályozás várhatóan ősszel jelenhet meg az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan. A cél egy átláthatóbb, kiszámítható vizsgarendszer kialakítása.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sajnos hamarosan itt a parlagfű pollen szezonja, sokfelé alacsony helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Mindemellett időjárási front nincs felettünk, de a többfelé szeles időben fejfejes ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet. A maximumok a folytatásban 33-38 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több száz volt rendőr térne vissza az állományba. 10 éve nem volt ilyen alacsony az infláció Magyarországon. Fokozott kullancsveszélyre figyelmeztet a Nébih. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Közel 900 egykori rendőr jelezte, hogy újra felszerelne, mondta Pósvai Gábor belügyminiszter a Magyar Hangnak adott interjúban. Közülük egyelőre több tucat jelentkezőt vettek vissza az állományba. A tárcavezető szerint jelenleg nagyjából 9000 rendőr hiányzik a rendszerből, az állomány pedig évente 600-800 fővel csökken. Pósvai Gábor arról is beszélt, hogy átalakítják a teljes bértáblát, ami érezhető bértömegnövekedéssel és több szabad nappal járhat. Az erre vonatkozó javaslatokat augusztus végéig terjesztik a kormány elé. Az életpálya modell részeként új nyugdíjrendszert is terveznek, emellett csökkentenék a rendőrök adminisztrációs terheit. Történelmi mélypontra süllyedt az infláció Magyarországon. Júliusban átlagosan mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb csak nem 10 éve, 2016 novemberében mértek. Júniushoz képest az árak még 0,1%-kal csökkentek is. A friss adat az elemzőket is meglepte, a piac ugyanis 1,5%-os inflációra számított. A részletes számok ugyanakkor árnyaltabb képet mutatnak, miközben több alapvető élelmiszer olcsóbb lett, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak.

0: múlti árak összességében 4,4%-kal csökkentek egy év alatt. Fokozott óvatosságra figyelmeztet a Nébik a kullancsok miatt. A hatóság szerint a nyári hónapokban jelentősen megnő az esélye annak, hogy emberek és házi állatok is találkoznak az élősködőkkel. A kullancsok több súlyos betegséget is terjeszthetnek, köztük a Lyme-kort és a vírusos agyvelőgyulladást. A Nébik azt javasolja, hogy szabadtéri programok után mindenki alaposan vizsgálja át magát, valamint házi állatait is. A kedvenceknél különösen a fülek, a nyak és a mancsok környékére érdemes figyelni. A megelőzésben kullancsriasztó készítmények is segíthetnek. A Nébik szakértői közben egy nemzetközi projektben is részt vesznek, amely a kórokozók hatékonyabb monitorozását szolgálja. Vok serpenyőt hívott vissza egy áruházlánc, mert a termék tapadásgátló bevonata használat közben leválhat és részecskéi az ételbe kerülhetnek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy az érintett 28 cm-es serpenyőt senki ne használja tovább. A kifogásolt terméket már kivonták a forgalomból. A január 9 és július 20-a között megvásárolt serpenyőket a vásárlók visszavihetik az üzletekbe, ahol visszakapják a vételárat vagy más termékre cserélhetik a terméket. A hatóság szerint a visszahívás célja, hogy a vásárlók ne használjanak olyan konyhai eszközt, amely élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Újra rákapcsol a hőség, a folytatásban 33-38 fokot is mérhetünk, többfelé friss lesz, ugyanakkor a hajnal egy-egy futó záporzivatar kialakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bill-t hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bill-t titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszafogottabban indult az albérlet piaci roham. Kenőpénzt ajánlott a pénzügyöröknek egy hamis napszemüvegeket szállító férfi. Visszaesett a dízelautók iránti kereslet a használt autópiacon. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Országosan egyelőre visszafogottabban indult az albérletpiaci főszezon a ponthatárok kihirdetése után, de több egyetemvárosban erősen nőtt a kereslet. Az ingatlan.com adatai szerint a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma országosan csak 6%-kal emelkedett, miközben Szegeden 66, Debrecenben 47, Nyíregyházán pedig 30%-os ugrást mértek. A kínálat közben szűkült, egy év alatt közel 9%-kal kevesebb kiadó lakás jelent meg a piacon. Budapesten 260.000 forint volt a kiadó lakások mediánbérleti díja július végén. Debrecenben 220.000, Szegeden 215.000, Győrben és Székesfehérváron 200.000, Pécsen 183.000, míg Miskolcon 130.000 forint körül alakult a középérték. Hamis napszemüvegeket foglaltak le a NAV pénzügyőrei Budapesten a Golgota úti piac közelében. A járőrök egy magyar rendszámú furgont ellenőriztek, amelyben két vietnámi férfi utazott. A raktér átvizsgálásakor dobozokból és zsákokból nagy mennyiségű ismert márkajelzésekkel ellátott napszemüveg került elő. A NAV szerint a termékek minősége, csomagolása és a bemutatott iratok alapján egyértelmű volt, hogy hamisítványokról van szó. Amikor a sofőr nem tudta igazolni az áru eredetét, 3 millió forintot ajánlott fel a pénzügyőröknek, hogy elkerülje az eljárást. A járőrök ezt visszautasították. Összesen 1788 hamis napszemüveget foglaltak le, az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése és hivatali vesztegetés gyanúja miatt indult eljárás. Tovább csökken a dízelautók népszerűsége a hazai használt autópiacon, miközben egyre többen keresnek elektromos és hibrid modelleket. A friss júliusi piaci adatok szerint a dízel üzemű személyautókra érkező érdeklődések száma egy év alatt közel 9%-kal esett vissza, így havi 129 000-re csökkent. A benzines autók továbbra is

0: stabilan vezetik a piacot több mint 205 ezer érdeklődéssel. A villamosított hajtásláncok viszont látványosan erősödtek. Az elektromos és hibrid autók iránti kereslet több mint 30%-kal nőtt és megközelítette a havi 49 ezret. A szakértők szerint a vásárlók egyre inkább a kiszámítható fenntartási költségű, modernebb megoldások felé fordulnak. Az energiaellátással kapcsolatos bizonytalanságok ismét ráirányították a figyelmet az otthonok energiahatékonyságára. Pénzügyi szakértők szerint egy jól megtervezett korszerűsítés nem csak a havi rezsiköltséget csökkentheti, hanem az ingatlan értékét is növelheti. A legnagyobb megtakarítást jellemzően a szigetelés, a nyílászáró csere, a fűtés korszerűsítés, a hőszivattyú telepítése vagy a megújuló energiaforrások használata hozhatja. A felújításokhoz több finanszírozási forma is elérhető, például állami támogatások, lakáscélú hitelek, zöld hitelkonstrukciók vagy személyi kölcsönök. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a hiteltípusa és a banki ajánlat kiválasztása milliós különbséget jelenthet a teljes visszafizetésben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Újra rákapcsol a kánikula, ugyanakkor időjárási front nem lesz felettünk. A melegedésnek köszönhetően előfordulhatnak keringési panaszok, vérnyomás problémák, esetleg szédülés is. Az éjjel igazi felfrissülést hoz. A maximumok a következő napokban 33-38 fok között alakulnak.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Bár

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt, látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.